azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, Illyés Rolanddal és Réjével.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora!

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.

Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session a Forrás Rádió.

volt a buli? Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég. Ez a Beat. Ez a Beat. A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig. 3-tól 5-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Nincs a Balatonban szemmel látható algatömeg, történelmi hosszúságú a jelenlegi kánikula Franciaországban, ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Annak ellenére, hogy jelenleg nem tapasztalható a Balatonban szemmel látható algatömeg kialakulása, a Keszthelyi medencében fürdőzőknek javasolta a fürdés utáni zuhanyzás, írta ki a Tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Balaton Science nevű közösségi oldalára csütörtökön. Kifejtették, a július második felében megindult algabiomassa növekedés tovább folytatódott a tóban az elmúlt hetekben. A legmagasabb a klorofil koncentrációt a hét elején vett mintákban a Keszthelyi medencében mérték, ezt követte a Szigligeti és a Szemesi medence. A tóhoz tengelye mentén jelentős különbség mutatkozik az algabiomasszában, amelynek mennyisége a keleti részen jóval alacsonyabb, míg nyugat felé fokozatosan nő. A Franciaországot harmadik hete sújtó hőhullám időtartama csütörtökig meghaladta a 2003-as történelmi hőhullámét. 23 évvel ezelőtt a kánikula 16 egymást követő napon tartott, közölte csütörtökön a francia meteorológiai szolgálat. A jelenlegi hőhullám július 28-án kezdődött, így csütörtökön már 17. napja tartott. A Météo France délután 5 órakor közzétett jelentése szerint Bordeaux, Gimont, Kerkesszön és Rennes városában csütörtökön 40 Celsius fokot mértek. A Párizsban és környékén az Île-de-France régióban a hőmérséklet 36 és 38 Celsius fok között mozgott. Esztergomban a Simor János utca 90-es számú társasház építéséhez kapcsolódó födénbetonozási munkák miatt augusztus 18-án 7 óra 30-tól 14 óra 30-ig ideiglenes forgalmi rendváltozás várható. A munkavégzés ideje alatt ideiglenesen lezárják a Simor János utca, Lakner György utca és Sisei köz közötti szakaszt a páros számozású oldalon. A lezárást kerülő útirányt sárga színű táblák jelzik. A gyalogos forgalom kisebb korlátozásokkal, de biztosított lesz a páros számozású oldalon is. További részletes információt a lezárással kapcsolatban az esztergom.hu oldalon találnak. És végül sport. Urbán Zita a 15. helyen végzett a női 3000 méter akadály fináléjában a birminghami atlétikai Európa bajnokságon. Nagyon örülök, hogy itt voltam a döntőben, és bár szebben szerettem volna zárni ezt a futást, semmit sem csinálnék másképpen, akkor sem, ha újra futnám ezt a finálét, nyilatkozta az MTI-nek a BHSE versenyzője. Hozzátéve, örül annak, hogy nagy volt a tempó, mert így minden adott volt ahhoz, hogy tovább javítsa az egyéni csúcsát, ám az utolsó két körre elfogyott az ereje.
0: Időjárás.
1: Ma derült napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható, 28 és 31 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt mindenkinek, meglaboroztak.
2: Meglaboroztak?
1: Olyan voltam, mint egy olimpikon, nagyon durva volt. Képzeld el.
2: Kellett mesztelenül pisélned?
1: Ja, nem kellett, de csináltam. Senki nem kérte, de...
2: Mindenkinek kell valami hobbi.
1: Ha már nem jövök be dolgozni, valamivel töltse vele a napot, nem? Na, képzeld el.
2: És mindezt az utcán ráadásul, de? Kinek mi?
1: Mindezt a bakcsomó ponton, a zebránál szembeforgom, tudod, van, aki kiáll táblákkal mostanában, hogy legyen szép a napod, meg büszke vagyok rá, nem, meg kijön a bohóc zsonglőrködni, még piros a lámpa, nem.
2: Hát te is kivittél a kis bohócot zsonglőrködni.
1: Egészen más kérek.
2: Két kis labdával.
1: Bohóckodtam. Nem. Elmentem a sportkórházba, és képzeld el, azt mondták, hogy az egész napot ott fogom üldögélni. Úgyhogy én úgy mentem oda, hogy tudtam, mi a dolgom, lesz majd véradás, EKG, és a végén majd ilyen kis vizeletet is kell adni a legvégén, de mondták, hogy egész napot el fogok üldögélni, úgyhogy rákészültem, vittem kis filmecskét, vittem kis fülhallgatót, minden állam volt, készen voltam, és elrontottam. Mert én még reggel otthon, mivel ez lesz az egész napom, én még elmentem pisilni.
2: Nem kellett volna, mi?
1: Hallod? Kapom a sorszámot, jöjjön be, tük, tük, akkor most adjon vizeletet.
2: Most?
1: Most. Hát én olyan voltam, mint az olimpikonok. Tudod, amikor mintát kell adni, és nem tudnak. Én nem hittem el, hogy ilyen van az életben.
2: Leizzadtad hát a jövő hetet is?
1: Megnyitottam csapot, és akkor így mondta, hogy két ujjnyi legyen. És tudod így a nőre, megvan már a két ujjnyi?
2: Vastagságban vagy hosszában?
1: De az meg a másik, hogy hogyan dugom bele az ujjat, meg hova dugom. Meg van már rosszabb, mint én itt takarítónénin edződtem, aki rám nyit pisilés közben. De rosszabb, mint itt bármi. A mintát adni. Meg gondolkoztam, hogy felvizezem.
2: Te vagy. Nézd, ha máshol mentél volna másféle filmmel mintát adni, az lehet, hogy segített volna.
1: Én mindent csináltam. Ittam a csapból, húztam le a WC-t, vízeséseket néztem, minden volt.
2: És nagy nehezen összejött?
1: Hát kizadtam, de hallod, az a stressz, ami ott. És hallod, először megmosolygod a nénit, akinek, hogy mondják, hogy és akkor most tessék adni mintát. Hoztam, és így kiveszi a kerekesszatyorból. Hát nekem is hoznom kellett volna. Én azt hittem, még 3 órán van produkálni. Ilyen nem volt, hogy élő, tök műsor most.
2: Egy van. Hát az ilyen, tudod. Én egy párszor azért már, nem ott, mert egy Dávidot szoktam így kísérgetni, hogy fél évente egyszer fölmegyünk a sportkórházba. Úgyhogy tudom, hogy ott mi hogy zajlik. Teszem hozzá, hogy egyébként a komplet magyar egészségügynek kívánom, hogy valami hasonló gördülékenyen menjen, mint a sportkórházban, mert ott azért tényleg, tehát egyik helyről mész a másikra, és gyakorlatilag pörög az egész, soha nem kell az egész napot ott töltened.
1: Nagyon, nagyon durvájok voltak, és nagyjából ugyanez várható a műtéttel kapcsolatban is, ugye szerintem senkinek nem titok, elrontották a csuklómat, újra eltörik, tehát hogy gyakorlatilag készülök egy csuklótörésre, majd még kétszer lesz olyan egy-egy napra, hogy nem vagyok és szegény Rolandot egyedül hagyom, de hogy a műtétre már csak azt mondták, hogy és akkor műtét napján bejön, fölmegy a második emeletre, akkor már ismerni fogja a járást, mert jön addig még kétszer, és akkor csak oda megy, hogy műtétre jöttem.
2: Jó. Ennyi, befekszik.
1: Intézzük,
2: elfűrészüljük, elhaza.
1: Ahogy ez nem. Annyira durva, hogy törnek el egy csuklót. Tehát, hogy értem én, hogyha mesterségesen eltörik, meg értem én, hogy a grafikus kolléga felajánlotta, hogy ő eltöri nekem, hogy akkor ezzel is spóroljak az államnak, de úgy vagyok vele, hogy inkább befekszem, és akkor csinálják. És azt mondták, hogy valami fűrészt küldenek be, és azzal. Elég brutálisan hangzik.
2: Azért, hogyha előtte bejön azon a kis 3 kerekű triciklén, tudod, az a figura, és megkérdezi.
3: Hello, Adam.
4: Játszunk egy játékot.
2: Akkor azért én a helyedbe futnék.
3: Hello, Adam. 30 másodperced van.
1: Képzétek el, VB lázban ég a világ, és én pedig alig győzöm keresni. Miért nem?
5: De.
1: Na, mert én meg alig győzöm keresni azokat a VB-s híreket, amikhez nincs foci kapcsolódás, meg nem kell a focihoz érteni, meg nem kell vele foglalkozni, nem csak ilyen kis színesek.
2: És vannak azért ilyenek, igen. Például múltkor láttam egy ilyen posztot, hogy a Curaçao játékosoknak a tetkói. Na, az neked bejött volna, Andi.
1: Na most máson van kiakadva a világ, méghozzá azon, hogy mennyire brutálisan drágák odakint a stadionokban a VB mérkőzéseken a büfében fogyasztható termékek. Mindenre ki vannak akadva, és itt van az árlista, és egyébként, hogyha belegondolunk, akkor nálunk ez egy hétköznap a Balatonon, de majd azért...
2: De ők ezt nem tudják.
1: Majd hozom az árakat, egy kicsit megtippeltetlek titeket kérdéseket itt az elején, aztán beszélgetünk erről, egyáltalán jogos-e az, hogy ezen kiakadni, hogyha ilyen brutál árak kérveszik az emberek a belépőket egy-egy meccsre. Szerintem egyébként teljesen jogos, de, de nálunk sem ismeretlenek ezek a dolgok, és biztos mindannyiunknak vannak tapasztalatai. Na de most utazzunk ki a VB-re. A Los Angeles-i stadionban az árak nagyjából az ottani, az élvonalbeli sportokhoz igazodnak. Ami azt jelenti, hogy egy sör, és akkor várom a tippet. Azt tegyük hozzá, hogy Amerikában a sör az, az nem úgy sör, mint nálunk, tehát ott nagyon nehéz jót találni. Brutál gyengék, tehát ilyen gyenge és vizes sörök, de, de mondjuk, hogyha azt mondom, hogy egy ilyen 20-30-tól egy magyar ultra berúgna, akkor, akkor talán túlzok, de hogy tényleg ilyen gyenge sörök.
2: Hát figyelj, forintra átszámítva fogjuk mondani, nyilván...
4: Nem tudom, 2500?
2: Na, 2500-ért itt kapod, én megdupláznám 5.
1: De figyelj, 4600-tól 6700 forint. Úristen. Egy sör.
4: Jézus Mária.
1: Az kemény, nem? Hogy egy
2: Mary
1: sör.
2: Nagyot álmodni, Andi.
4: Ja, hallod, Andi? Akartam is mondani, egy kicsit alul, de amúgy igen, én az itthoni árakhoz mérten kezdtem el tippelni, de igazad van, amúgy nem hozzánk kellett bizonyítani.
1: Egy havi fizunk elfér egy tálcán.
4: Körülbelül.
1: És az volt a durva.
4: Egy napi munka mindenképpen.
1: Amikor én amerikai foci meccsre egyszer eljutottam, akkor mi ott próbáltunk sört venni, tényleg ilyen nagyon gyenge az alkoholtartalma, de nem akartak nekem eladni. Mert azt mondták, hogy, hogy az úgy nem lehetséges, mert hogy nincsen nálam az útlevelem. És hiába mutattam szemét, hiába mutattam bármit, tehát brutál szigorúan veszik. És kellett találnom egy szakállas gyereket, aki egyébként nálam fiatalabb volt az ismertségi körből, mert neki kiadták, mert neki elhitték. Nagyon durva. Üdítő, hogyha nem akar sört inni, ez szerintem teljesen okés. Na?
4: Na, az már 3000.
1: Aha, és egyébként 2400. Víz 1600, akkor mit tippeljetek még? Egy szelet pizza, vagy egy kis taco, burrito, esetleg nachos?
4: Az is ilyen 4 fölött lehet, nem?
2: Hát, figyelj, hogy ha sör 5000 körül igen. van, akkor...
4: Akkor a kaja is.
2: Hát, akkor 4, inkább 5-6 inkább.
4: 4-5, ja.
1: Nagyon jók vagytok, 6000-6300 átváltva. Egyébként nagyon jók ott, tehát hogy ott nem úgy kell elképzelni, hogy így utána dobják. Én az amerikai foci meccsen ilyen kis csirkeszárnyakat ettem, és ki vannak rakva komolyan szószok, lehet nyomkodni, és a legnagyobb találmány a világon, ilyet még nem láttatok, van ez a tálca. És képzeljétek el, van a közepében egy lyuk. Tudjátok miért?
2: Oda tudod tenni a szószt? A sabbat
1: tudsz kukolni? Nem, sokkal jobb.
2: A csontot oda dobni?
1: Képzeld el, megveszed az üdítődet szívószállal,
4: és
1: rá tudod támasztani, tehát a pohár lesz a tálca tartó, és a lyukon átjön a szívószál, és ki tudod szívni a csirke mellől.
2: Oh,
1: na, mit szóltok, azért a szórakozás meleg ágya a dolog.
4: Tossz.
1: Mit emeljek még ki, egy hotdog? Ez sem vészes. Szerintem nem is olyan drágák ezek.
2: Az, mindjárt kedvettem.
4: Hát az már ilyen 3000.
1: Pont annyi. Takra 3000 forint. És vannak szurkolói zónák, ahol nem feltétlenül olcsóbbak a dolgok, tehát a 20 dolláros söröt megkapható 19-ért.
4: Hűha, egy dollár.
2: De várjál, mert lehet, hogy ezeket lehet menüben is kapni.
4: Ja, igen.
1: Őt van.
4: És na, akkor olcsóbb.
1: Van két hot dog plusz két üdítő, 57,5 kanadai dollár, ez 12.700.
2: Mennyi? Kettő sör, kettő hot dog?
1: Kettő hot dog, tehát igen, tehát mondjuk, igen, tehát ez egyetlen.
4: Kettő hot dog, kettő sör így?
1: Kettő hot dog, kettő sör, 12.700.
2: Hát figyelj, arra,
4: mert hogyha 3-3 az 6,
1: viszel haza is, nem kis
4: akkor ha 6000 forint a sör, vagy 5000, még ha 5000, akkor is 16000 forint, akkor sokkal olcsóbb.
2: Így, igen, így,
1: hát
2: így olcsóbb
1: a... De nem, ez nem az az ára, miért viszel az a... Jó, ezen vannak kiakadva. Jogos-e?
4: Szerintem jogos. Egyébként én itt nálunk az ilyen Forma 1-es nagy díjokon szoktam kiakadni ott, hogy milyen árak vannak, meg a Sziget igen. Fesztiválon is például.
2: Az tényleg agyrém, de ugye lehet olyat, mint a Kis Ádám mondta annól, tudod, a dinnye 500, melon 600, tehát egy...
4: Ja, igen! Így,
2: na, de...
1: Hát figyelj, most ez izén a BL döntőn a forintot, fontot egy-egybe váltották, tehát hogy forint egyelő font.
2: Húha, hát ott jól megszedhette magát. Ha ezt eljátszotta. Nem, gyerekek, tényleg az van, egyébként a Forma 1-es szerintem sokkal durvább.
1: Én
2: szerintem
1: ott
2: durvább árak
1: én
2: vannak.
1: Én Forma 1-en ettem 15.000 forintért gíroszt.
4: Úristen,
1: meghívtak.
4: Ja, mert akartam is mondani, hogy
1: képes
4: voltál ennyi pénzt elkölteni.
1: Én egyszer ennyi pénzt nem láttam, de hogy ott engem meghívtak.
4: De legalább finom volt a 15.000-es gíroszt.
1: Gírosz. Volt benne hús, nem spórolták ki. Sőt, olyan sztorikat hallottam, hogy volt, aki úgy lógott át az ingyenes zónából, vagy hát ingyenes zóna, az álló zónából, az ülő zónába úgy lógott át, hogy a kukásautó mögött préselte be magát, mert a kukásautó az, ami ott átjárt, és nem kellett felmutatni semmit. És mindig halálfélelme volt, hogy elfér ott a kukásautó és a fal mögött, de átjutott. Ott meg már nem kérték.
4: Tudom, de
1: bolond. Én nagyon nem járok ilyen helyekre, mostanában főleg nem, de hogy mondjuk egy ilyenre te egy szendvicset bevihetsz? Tehát oké, italt nem, üdítőt nem, de
4: nem
1: nincs az
4: nem.
1: Mert, mint régen a videóton meccseken, hogy mentünk a nagyapámmal Fehérváron, és akkor vittük be a szendót a zsebben.
2: Nem, jó, a magyar az trükkös nép, tehát hogy lehet, igen. Hogy azért megoldja, hogy valahogy megpróbál becsempészni egy rántott szeletes szendvicset, szigorúan alufóliában, ugye?
1: De várj, a szájba bevihetem? Mit tudom én, egy két deci vodkát így be tudok beleköpöm a poárba, és elkorcsolgatom a meccs végéig.
4: Ó, arra vannak nagyon jó trükkök egyébként.
1: Na mondjál.
4: Hogy viszel? Hogy viszel?
1: Hogy kell?
4: Hát például, nem tudom, volt, aki ugye ilyen tamponos üzébe vitt be.
1: De mi dobozban? Vagy felszívott tamponnal és kiszopogatod?
4: Nem, hanem vettek ilyen kis kémcsöveket, tudod, és akkor a tamponos... Na jó, mindegy, most pont a jóval kezdtem.
1: Van,
4: szóval van olyan tampon, ami applikátorral rendelkezik, és annak ilyen hosszú a zacskója. És akkor vettek egy ilyen kémcsövet, és akkor abba beletöltögették ugye az italokat, és akkor visszatették ugye a tamponos.
2: Milyen? Csak meglepődtek, mikor a biztonsági őr megkérdezte, hogy Béla, nálad miért van tampon?
4: Ja.
1: De ezt akartam kérdezni, hogy milyenek a férfi megfelelője. Tehát, hogyha beleöntesz egy felest egy óvszerbe, akkor beliszik neked azt, hogy az...
4: használd.
1: És akkor biztonság kedvéért viszed magaddal? Talán a Pisti mesélte, hogy ismerőse kakaót öntött ki, és a kakaós flakonba rakta, és azt kortyolgatta befele menet, és nem bukott le.
2: Hát, azt én nem tudom, ilyeneket nem lehet szerintem.
1: Mi van még?
4: Azt se lehet bevinni.
1: A legenda sztori, igaz vagy nem tudom, hogy a Sziget Fesztiválon valaki elásott magának nem Sziget Fesztivál ideje alatt egy jó márkás viszkit, és az induló zenekaroknak a színpadát pont oda húzták, tehát nem tudta kiásni, mert rajta volt a színpad.
2: Ez ilyen filmbe illő történet.
4: Igen.
1: Hogy lehet még?
4: Nem akarok elmondani, mert akkor ha hallgatják olyanok, akik biztonsági őrként dolgoznak, akkor majd
2: akkor
4: minden,
2: Andit nem fogják beengedni a bulikba.
4: Mindent átnéznek. Ezt az egyet elárulom, de amúgy lehet ilyeneket találni.
1: Temuról lehet
4: kreatívak
1: kukert,
4: az emberek.
1: Rendelni, ilyen távcső, vagy mi ez messzelátó, amibe beletöltöd, és nem kukker.
4: És utána mit mondasz a biztonsági őrnek, hogy miért viszel be kukkert?
1: Ha, hogy jobban lássad. Lássam a Pataki Attilát.
4: A Sziget egyik végéről lássam, amúgy zé nagy színpad, az a másik végét.
1: Nem mindegy, hogy Dobrádi Ákost vagy Pataki Attilát nézed, és messziről összekeverd.
4: Ja.
1: Kell a kukker.
2: Én is egyébként most elképzelhetem, messziről tényleg hasonlítanak.
4: Hát, kopasz.
1: Mindegy, hogy megy sorba házba, nem?
2: Nem a gyerekek.
1: De amúgy ez kiakadásra méltó, mert szerintem egyébként az tényleg az, tehát függetlenül attól, hogy milyen drága a belépőjegy, az, hogy még ott is lehúznak, tehát ez lehetne egy ilyen családi szórakozás. Ha belegondolsz, ez felszorzod négyel, meg még a jegyek, akkor az már durva. Tehát ez jogos. De hogy engem annyira nem borzasztanak el ezek az árak a magyar fesztiválok, a magyar koncertek és a magyar sportesemények tekintetében.
2: Igen, én is azt gondolom egyébként, hogy ha ehhez hasonlítod, akkor nem olyan kiborító. Én nem tudom, lehet, hogy az amerikaiakat már eleve a gurulós foci kiakasztja, ahogy ők hívják, ugye, vagy az amerikai focisták szokták nevezni, és eleve sok kaját, hogy kijöttünk ide, megnézzük ezt, aztán még itt fizetni kell sokat a kajáért is.
1: De mondjuk azt nézegettétek, hogy mennyibe kerül egy VB jegy? Tehát, hogy mondjuk nem most, nem. Amikor az utolsó pillanatban, de azt néztem, hogy a legolcsóbb hivatalos jegyek, nyilván az nehéz hozzájutni, azok ilyen 60-75 dollár voltak, tehát 21-27 ezer forint egy jegy, és hát nyilván a drágák meg a csillagos égig mehetünk fölfele, 8 döntőnél már azt írják, hogy 220-600 dollár, a döntőnél már ilyen 2036-370, tehát a döntőre már ilyen milliós tétel lehet, hogy oké, ott nyilván már ne akadják ki, de akkor is maga a gesztus, nem?
2: Ha már egyszer kiadtál a belépőkért nem tudom mennyi pénzt, akkor ne sajnáld azt, hogy utána még mit tudom én veszel 10 dollárért egy hotdogot.
4: Hát szerintem nem.
1: De és mit szólsz ahhoz,
4: szerintem
1: hogyha...
4: Szerintem legyen arányban, érted? Most azért, ez mert jó. Kifizettem a jegyet.
1: Ez jó.
2: Hát mit szólsz ahhoz? Hát drága a jegy is, drága a kaja is.
4: Hát...
1: Mit szólsz ahhoz, hogyha azt mondjuk 30 ezer egy jegy, és azt mondjuk, hogy az egy sör nem lehet a jegy 10%-ánál vagy 8%-ánál drágább. Tehát, hogy ahhoz lövöd a sörárat,
4: igen.
1: Amilyen a jegy, annak valahány százaléka.
2: Vagy pedig, aki többet fizetett a jegyért, az kapja olcsóbban a kaját.
4: Meg egyébként szerintem
1: megint a gazdagok járjanak jól?
4: Meg szerintem többet is fogyasztana az ember, hogyha olcsóbb lenne, nem? Vagy ez csak én gondolom?
1: Csak az
4: így?
1: Meg lehet, hogy rossz, tehát, mert hogy... így is folyamatos sor van, és nem tudnak annyit kiszolgálni, nem?
4: Vagy tehát, lehet, hogy azért csinálják ezt, hogy ne legyen annyi részeg... Lehet. Szurkoló? Hogy ne
1: történjen. Hát igen, de mert aki meg most... ilyen meccsekre megy, az már nem randalírozik, mert félti, hogy elveszti a jogát legközelebb is bejutni. Tehát,
2: egyébként meg Ádi, figyelj, szerintem a foci szurkolók egy jelentős része annak is örül, hogyha még rossz a sör is, de legalább van, mert Katarban annó nem volt.
1: Jaj, ez is jogos. Vagy még egy opció, hogy amit kitaláltak, azt hiszem, hogy Olaszországban, a fagyi egyik ősvárosában, hogy minden fagyizónál csináltak egyfajta fagyit, ami az olcsó fagyi volt. Tehát, hogy volt a drága fagyi, és az olcsó fagyi. Itt is lehetne valami, nem tudom, valami nagyon szar sör, meg zacskós bor, meg löncshúsból hotdog, és ezek lehetnének ilyen olcsók. És akkor lehetne választani, hogy te a prémiumot kéred, vagy az olcsót.
2: Ja, egyébként nem egy rossz felvetés. És megkérdezték a gimiseket, a 17 éveseket, hogy mitől félnek ők a legjobban, és hát mindig én erre azért mertem volna nagy összeget tenni, nem az érettségi volt az, amit leginkább emlegettek.
1: Melyik tanárt említették, a matek tanárt?
4: Ja, igen.
2: Jaj, tényleg a jövőleti matek doga. Nem, képzeljétek el, hogy a friss felmérés szerint a kamaszokat ugyanúgy foglalkoztatják már a felnőtt élet kérdései. Több mint 220 diák vett részt a felmérésben, és csak minden harmadik válaszadó nevezte meg az érettségit, vagy a felvételit a legnagyobb félelmeik között. Sokkal jobban aggasztja őket a jövőbeni megélhetés, a saját otthon megszerzése és a stabil munkahely kérdése.
4: Hát ez a mai világban mostam azért az egyhőszér, de nem olyan...
2: Nem meglepő, ugye?
4: Igen.
1: Jó, de ugyanakkor szerintem izgalmas. Nem tudom, annó ti ezzel, hogy voltatok, vagy ezen mennyire aggódtatok, de tényleg nem ilyen dolgok foglalkoztattak. Nem. Engem olyan szinten maximum, hogy volt egy álmom, amilyen munkaszinten álom volt, és amit el akartam érni, és ott azért volt bennem egy para, hogy vajon sikerül-e, vagy nem. De megélhetési szinten azért ennyire nem volt necces, mint ahogy most aggódhat valaki.
4: Igen, nem nagyon gondoltunk bele szerintem ebbe.
2: Nem, szerintem se. 17 évesen engem a csajok érdekeltek leginkább.
4: Hát ezt mindjárt gondoltuk.
1: Hát ahhoz meg kell a pénz.
4: De attól nem féltél, nem?
2: Csajoktól nem félt. Akkor már nem. Addigra már jutott arra a pontra, hogy nem féltem tőlük.
1: Az én időmben, vagy a mi időnkben szerintem kicsit így elképzelhetetlennek tűnt az, hogy ne tanulj tovább. Nyilván, aki szakmát, az szakmát, aki egyetemet, főiskolát, az egyetemet, főiskolát, de ma már nagyon sok ilyen autodidakta önképző van, illetve nagyon felkapott lett ez a kevés munkából sok pénz dolog, és értem én, hogy 1000-ből egynek összejön, de a többi 999-et senki nem mutatja. Ezért ilyen nagyon csábító tud lenni a dolog, és aztán nagyobb a padlóra esés.
2: Igen, mert ugye mi van leginkább szem előtt? Ugye tényleg az influencereket látják, tehát ezeket a dolgokat, és azt látják, hogy hát nem feltétlenül kell papír ugye ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. Most mondom ezt ilyen tényleg brutálisan leegyszerűsítve, de rengeteg kamasz tényleg ennyit lát a világból. Igen. Például az interneten keresztül. Aztán utána, amikor kikerül a való világba, az életbe, akkor azért megtapasztalja, hogy ennél sokkal bonyolultabb minden.
1: Igen, és papír nélkül lehetsz te Majka, de lehetsz Tóth Gabi is. És nem mindegy. Nagyon nem mindegy.
2: Azért ez de szép kép volt, gyerekek. Igen,
1: nagyon nem mindegy. Igen.
2: Képzeljétek el, hogy a klímaváltozás, a nemzetközi helyzet, meg a társadalmi bizonytalanság is visszatérő témák voltak.
1: Ez is nagyon érdekes, hogy egy mondjuk azt, hogy környezettudatosabb generáció jön, vagy lehetséges, hogy csak úgy mondják?
4: Reméljük. Egyébként egyre több iskolában foglalkoznak ezzel a témával, meg ugye vannak szelektív gyűjtőik is, tehát hogy ez szerintem tök jó ötlet, hogy a diákokat meg a gyerekeket rászoktassák erre.
1: Nem ez érdekel. Jelentkezzen nálam egy tatai iskola, akik megmentettek már egy bálnát. Tegyetek valami tényleg.
2: Jaj, te.
4: Nem, de hát itt kell elkezdeni.
2: Na, mit hoztál nekünk?
4: Na, szóval mondtam, hogy köze van a karhoz. Méghozzá az órákhoz. Ez neked ilyen kedvező téma lesz. Bár nem tudom, hogy van-e olyan órád, amit beolvasztanál. Igazából csak az aranyakat
2: olvasztják be. Nincsenek aranyóráim.
4: Sajnos mi?
1: Hát akkor miből vannak az óráid?
2: Hát milyen nemesfém? Nem, én az ilyen ezüstet, én nem vagyok
1: aranyos. Jó, ezüstet is lehet beolvasztani.
4: Aranyos. Hát van fehér arany is, csak mondom. Tehát,
2: hát, tudom, de fehér aranyórám sincsen. Tehát nekem én csak ilyen nem nemes fémes vagyok.
1: Jaj, te is ilyen
2: acélszív. Aha.
1: Örökké dobom. A rokkatona egyre többen lesznek rólam.
2: Az acélszív, az az Edda. Tudom. Ez meg acélszív.
1: Jó, de csak azért mondom, mert a feleségem mondta azt, hogy ő neki olyan a szervezete, hogy nem bírja az ilyen bizsút. Tehát, hogy neki csak ilyen nemeset lehet venni, mert...
4: De figyelj, de az a mosoly az arcán, érted, hogy ez a...
1: És én elhittem.
2: Petra, én megértelek.
1: Profi, nem?
4: Petra, jól csinálod.
2: Én is
4: csak
2: így vagyok.
4: Tovább.
2: Én is így vagyok vele. Ha esetleg gondolod, adok tippeket órák kapcsán, jó? Nagyon
1: de mit akarsz, hogy ez egy aranyköldök piercinget? Vagy?
2: Nem, csak...
1: Ja, óra. Ha,
2: óra. Óra. Óra. Hát. Milyen szép és nagyon drága órát kérjen tőled.
1: Abban meg ott a Casio, hát a gumiszíjast, azt olvaszhatod.
2: Nyilván minden nőnek az a vágya, hogy gumiszíjas káziót viseljen.
4: Igen.
2: Persze. De mi van az órákkal?
4: Egyébként én akartam ezt a régit. Tudjátok,
1: a
4: régi káziót. Azt szerintem tök jól néz ki.
1: A számológépeset, szóval... vagy a csóró modell?
4: A csóró modell.
1: Na, van a számológépes, hogy
4: tudom, körömmel
1: beszámolsz.
4: De az annyira nem tetszett. A másik, a csóró modell, ez szerintem tök jól néz ki.
1: Jó. Azzal játszott
2: vannak,
1: a moviban.
2: Vannak újabb kiadásai, amúgy is már abból is van aranyos, aranyozott.
1: Gondolom, abban sok az arany.
2: Hát jó, hát aranyozott, igen. Hát aranyszínű, aranyszínű, igen.
4: Nekem az ezüst színű tetszik egyébként, de hogy olyat simán venni.
1: Jól haladunk ebben a témában.
4: Jó, mindegy, de az órákról beszélgettünk, és végül is az a téma. Tehát,
2: de hogy na, mi a nap, az ilyen, azt nem tudjuk.
1: De mi a hír?
4: Az a lényeg, hogy egyre többen beolvasztatják az arany órájukat, mert hogy úgy többet ér.
1: Micsoda,
4: mint alapállapotban, mert hogy annyira felment az aranynak az ára, hogyha beolvasztják, akkor sokkal többet ér az óra.
1: Többet ér az alapanyagként az órád, mint luxusóraként, vagy aranyóraként?
4: Azt írják, hogy egyes luxusórák akár 200 grammnál is több aranyat tartalmazhatnak, ami több tízezer dollárnyi nyersanyag értéket jelent.
1: Írnál típust, vagy mondanál típust, vagy írnak ők ott, mert azért egy Rolexet csak nem olvasztasz be.
4: Igen, Omega, ez a Tag Heuer, így kell mondani? Breitling.
2: Meg a Breitling. Igen. Hát igen, ezek azok az órák, amik az vannak drágábbak is amúgy. Tehát ezek, egy Rolex már a luxus órák.
1: A Rolex értéke még mindig értékesebb Rolexként, mint aranyként.
2: Nem tudom, hogy van az aranynak az ára, bevallom.
1: De akkor az Omega például, abból van olyan, ami 200 gram, és akkor, hogyha azt bezúzod, és aranyként eladod, akkor többért adod el, mint hogyha eladod, mint egy Omega órát.
4: Igen, pontosan.
1: Ez amúgy durva. És ezt nem lehet, hogy ezt így beosztod okosan? Tehát ilyen sporolosan, hogy mit, ma letörsz egy kis mutatót, akkor lesz egy kis KP-d, aztán jövő héten letöröd róla az egyik szíj elemet, láncot, azt cseréled majd ilyen műfog színű valamivel.
2: Aha, hogy ne. Igen.
4: De egyébként ez is olyan érdekes, hogy te nem azért veszel meg egy órát, hogy, tehát, hogy divatból is, meg nem tudom, meg azt jelképezi, hogy mondjuk, ha luxus órát veszel, hogy neked azért te tehetősebb is vagy, akkor miért kell neki még több pénz úgy, hogy beolvasztja ezt az aranyat?
1: Befektető.
4: Tehát, hogy ilyen vagy az órát, hogy beolvasztatja.
2: Igen,
4: tehát,
2: ez számomra
4: ilyen...
2: is fura. Az mondjuk biztos, hogy pusztán órát befektetési céllal venni, hát az óriási lútri, és az esetek 99%-ában nem jön össze. Tehát aki abban gondolkozik laikusként, hogy én veszek órát befektetési céllal, hát öcsém, ahhoz valami nagyon ritka darabot kell venned, mert egyébként a legtöbb az nem fog többet érni, mint amennyit korábban ért. Egyrészt. Másrészt, igen, ez amit mondasz, hogyha valaki vesz azért már egy olyan kaliberű órát, akkor azt nem azért veszi. És egyébként tök igaz, amit mondtál, hogy ugye az óra egy bizonyos szint fölött már nem a pontos időt mutatja, hanem azt, hogy az illetőnek mennyi pénze van.
1: Igen, de a Roland órái azok pontatlanabbak, mint az enyém.
2: Tényleg, mert automata óra, igen.
1: Föl kell rázni, meg
2: de
1: ilyenek,
2: neked, hogy menjen. De nem óra van, ezt tegyük hozzá.
1: De hogy nem? Ez igazi emberek ilyet, férfiak ilyet hordanak. Jó, ez még maga is megszáfolom. Nem, csak azt akartam mondani, hogyha nekem van otthon egy ilyen 2x fél méteres kakukkos 24 karátos valamiben, a madár is arany, és ilyen aranyporszor.
2: Azt olvasszam be.
4: Aranyporszor, figyeld, milyen luxi órát talált ki.
2: Az közsd a kezedre. Szerintem nagyon menő lesz.
1: Ez gyorsan. Jó, de tehát ilyen nyilván van, vagy ez elképzelhető, hogy valaki befektetésnek veszi, és tegyük azt, amit a Roland mond, hogy béna volt, megvette, azt gondolt, hogy többet fog érni, aztán baromira nem ér többet ez az óra, és fogja és beolvasztja, és eladja, nem tudom ki a klapkának a jogutódja, de ott valahol a Vámház körút. 6 vagy 9 volt már?
4: 9 volt. 9 volt. Igen, 9.
1: De hogy ezt így el lehet képzelni, mert én például emlékszem valamire, amivel ezt megcsinálhattuk volna. Nem tudom, nektek megvan-e, mi locsolópénznek hívtuk, mert a keresztanyunktól azt kaptuk, mikor locsoltunk. Volt régen az ezüst 200-as. És az forgalomban volt, igen. És lehetett vele fizetni, egy ilyen nagy ezüstérem volt.
4: Igen.
1: És azt például konkrétan azért vezették ki a hétköznapi használatból, mert többet ért a benne lévő anyag, mint amennyi a nevezett értéke volt.
4: Na, akkor azt is be lehet olvasztatni?
1: Hát az pontosan, és azt azért szüntették meg, mert elkezdtek eltünedezni, mert gyakorlatilag megszerezték 200-ért, beolvasztották, azt volt ezüstjük.
2: Igen, na azt megértem, ha. Hogy beolvasztják, de azért ezeket az órákat, itt ugye azért, márkákat igen. Is mondogattunk, azért mindegyik olyan kaliberű óra, amit azért szerintem ha valaki szereti tényleg a karórákat, akkor nem fog beolvasztani.
4: Igen, szerintem is.
1: Na jó, de hogyha valaki meg talál egy ilyet, mondjuk.
4: Hát úgy
1: egy
2: feszülni. Igen, a földi eredeti. Ráadásul.
1: Igen. Egyébként ez nagy dilemma, már hogy olyan értelemben
4: ez a
1: nagy
4: talál,
1: dilemma. Hogy
4: tudod, valamelyik házban talál.
2: Leesett a kamionról.
1: Valakinek a karján találtam. Nem, hogy ez amúgy tényleg nagy dilemma, hogy például találsz egy karikagyűrűt, és akkor megpróbálod az eredeti tulajdonosát felkeresni, mert gondolod, hogy értékes neki meg fontos, de tegyük azt nem találod meg. Akkor beolvaszthatod?
2: Hát vagy beadod zaciba.
4: Ja, ez a két verzió van. Vagy pedig leadod a rendőrségen, ha jó fej vagy.
2: Igen, az a becsés csak ez. Csak
1: hallod?
2: Ez.
1: Ezért járnak itt a rendőrfőhadnagyok meg a kapitányok egy 68 gyűrűvel? Viszont ez tök érdekes, hogy valami drágább elemeire szedve, mint egyben működve. Egyébként szerintem nagyon sok magyar popsztárnak a slágere is ilyen, hogy ha csak kivennéd a zongorát, sokkal jobb lenne, nem kornikálna rá.
2: Igen, de gyerekek azért, szóval tényleg ezek a kaliberű órák, ezek már önmagában műalkotások.
4: Igen.
2: És oké, hogy egyébként például egy automata karóra, az igen, az kevésbé lesz pontos, mint mondj neked az akármi a kezeden, ami nem óra, vagy akár egy sima kvarc óra is, de mondom ezekben azért, hogyha megnézed maga a szerkezet, tehát ezeket úgy élmény tényleg viselni is, meg kicsit, hogyha nézegeted, szóval
4: tényleg azért nagyon szép órák vannak.
1: Nagy Zoli a hűbéres úr, de hogyha az időt kérdezitek, akkor a kispolgárhoz jártek, mert ezt én tudom pontosan.
0: Buenos morgen, minden

0: felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Kész csók a hölgyeknek, nagypacsi az uraknak, jó reggelt, szevasztok, 4 perccel járunk fél hét után. Buenos Morgan, indítjuk a hét utolsó reggelit, legalábbis hát ugye ebben a formában, mert most már tényleg nyakunkon a hétvége. 15-20 fok között mérünk úgy általában, bár látok én itt azért ennél hűvösebbet is, például Bajnán ott ugye rendszeresen hidegebb van, most például 8 fokot látok, állítólag csak annyit mérnek. Na bajnaiak, meg lehet erősíteni, ha esetleg tényleg hallgattok minket, és van mondjuk egy hőmérő is a közelete. Egyébként pedig folytatódik a napos, száraz idő, igazából csapadék továbbra sem várható, mérsékelt marad az észak-keleti szél, délután 30-31 fokot mérünk majd, és tessék vigyázni az UV-sugárzásra, mert hogy dél körül bizony az is kellően magas lesz. Jelen pillanatban az utakon nagyjából csendrendvéke, fegyelem nem is nagyon alakult ki, még az M1-esen se torlódás, hát nem biztos, hogy sokáig ez így marad. Ami viszont változatlan, ugye ezen a héten a pillanatok közül szemezgetünk, hiszen Ádi pihen, ha most már nem sokáig, mert jövő héten egyébként itt lesz velünk, sőt, hát lehet, hogy már vasárnap magasságában hallhatjátok őt, ne feledjétek, ugye ezt többször mondtuk már a héten, vasárnap folytatódik a Forrás Rádió strand turnéja, vasárnap délután 1 és este 6 óra közül a Brigéció gyógyfürdőből jelentkezünk majd, tehát irány Komárom. Egyébként olyan idő lesz, hogy bátran lehet hétvégén is strandolni. A közlekedési infók, vagy bármi egyéb jöhet 0620 978 978-os. Tudjátok jól, ezeket mindig örömmel fogadjuk, és igyekszünk is gyorsan továbbadni, úgyhogy ma is számítunk rátok. Belecsapunk, Kállai Sanderssel indítjuk a mai Buenos Morgant. Pörög már is a jú!

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Találkoztam ma reggel a takarító nővel, te találkoztál a portással, mindahányan láttak minket az interneten. Takarító nő mondta, hogy látott engem az interneten.
2: Igen, vissza is kérdezte, hogy akkor feltetszett iratkozni az OnlyFans-emre?
1: Tetszett látni a jobb lábamat? Ahogyan lecsúszik rajta a sejem kendő? És nyilván a Titanicolásunkat látták szerintem mindahányan, szóval arra gondoltam, hogy ezt a filmes vonulatot, hogy ilyen ikonikus filmekből egy-egy jelenetet előhozzunk, ezeket vinni kéne tovább, és gondolkoztam még így filmötleteken. Ugye múlt héten bedobtam, hogy a Szürke 50 árnyalatából egy klasszikus jelenetet előadhatnánk.
2: Igen, ezt én annyira nem pártoltam.
1: De aztán ráugrottam arra, hogy jó, aztán jöhetne a Magic Mike, és Kitty mondta, hogy ne rontsd el a kedvenc filmemet.
2: Nem is értem, új szintre emelnénk, nem hogy elrontanánk, újra értelmeznénk. Ez olyan, mint a feldolgozás.
1: Na és akkor gondolkoztam még így a hétvégén, hogy mit lehetne jól megcsinálni. Én élnék még veled egy Terminátort, te lennél az, aki mesztelenül megjelenik itt a Stúdium tér 1-nél. Majd megkérem itt a dohányosokat, hogy fújják köréd a füstöt. Nem látszik semmilyen művészi lesz, tehát oldalról tudod.
2: Az.
1: Azt érzem még, esetleg egy halálos iramban úgy, hogy kölcsönkérjük a Lackónak a régi rózsaszín Suzuki-ját.
2: Ez egy jó dolog, igen, azt is lenne.
1: Eljátszhatnánk a Dolog című filmet, azt itt vennénk fel a WC-nél. És még egy eszembe jutott, de ezt elvetettem, a ravasz, az agy és a két füstölgő puskacső.
2: Örülök, hogy nem a Szexi és New Yorkban gondolkodtál.
1: Mi, azt is el tudod képzelni?
2: Hát nem tudom, hogy így a Tomival nem tudom, tehát hogy eljátszuk ilyen fiúsba.
1: Te nyomadnánk Tomi és Jerryt is. Tomi lenne a bulldog, te lennél a Jerry, és én meg a Tom. Mindigen szívom meg.
2: Na igen, na az jó, az tetszik.
1: Na az is működne, vagy Dallas, de akkor ott szerintem a második jelenet után sakár részegen fetrengenénk valahol, tehát nem bírnánk olyan szinten fogyasztani, mint ők.
2: Igen, esetleg szomszédok.
1: Ez nem lenne
2: ha már ilyenek te magyar, hát figyelj, nem tudom, tehát hogy...
1: Én leszek Ábel Anitas Tipstop.
2: Oké, okay, akkor én nem leszek német Kristóf, előre szeretném leszögezni. Én leszek Etus.
1: Etus?
2: Én leszek Etus, és majd ilyen hűtőmágnes bölcsességeket mondok bele így a kamerába.
1: De az megy, azt szerintem menni fog neked, jó? Szavazzatok
2: egy jó meg, barátok közt.
1: Mi legyen a következő jelenet. Jó, és akkor legyen az a barátok közből, azt csináljuk meg, hogy te vagy ugye Tilda, bemész a szobába, és kijövök én. És akkor a Tomi, mint nagypapa megszólal, hogy Tilduskám, hogy megváltoztál?
2: Jó, ezt adom, ez simán, ez jó lenne.
1: Majd ezután Lackó legurul a lépcsőn, és azt mondja, hogy rohadt galacsin.
2: És kiderül, hogy Vili bácsinak elég szarizlése volt.
0: Buenos morgen, minden hétkül.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere? A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Életű látványtervel,
1: hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere? A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Életű látványtervel megtervezzük a konyhát, ráadásul

0: MOL Tatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. A Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Felmérik a gyermekvédelem jelzési és bejelentési csatornáit. Falunap lesz a monostori városrészben Komáromban. Országos csúccsal aranyérmes a 4x100 méteres férfi gyorsváltó. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit. Erről kezdődött egyeztetés szakmai szervezetekkel, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán csütörtökön. Kátai Németh Vilmos azt írta, a monitoring célja nem az, hogy automatikusan még egy új központi bejelentő felületet hozzanak létre, hanem az, hogy a jelenlegi rendszert és erőforrásokat felmérjék és megértsék, milyen platformok, szolgáltatások működnek jól, milyen akadályokkal szembesülnek a munkatársak, hogyan erősíthető meg a bizalom és a transzparencia, a meglévő szolgáltatások ismertsége. Kulcsfontosságú a meglévő lehetőségeket úgy összekapcsolni, hogy aki segítséget kér vagy jelez, az bízhat abban, hogy jelzése nem tűnik el a rendszerben, emelte ki a miniszter. Vízhiány miatt több mint 1400 kis vízerőmű állt le Csehországban, ami az ilyen létesítmények több mint 90%-a. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését, jelentette csütörtökön a CTK hírügynöksége a szakmai szervezetek és a cseh energetikai művek felmérésére hivatkozva. A kis vízerőművek az utóbbi években az éves cseh áramtermelés mintegy 3-5%-át biztosították, ezért szakértői vélemények szerint leállásuk nem okoz problémát az áramellátásban. Országos szinten eddig az áramellátással nincsenek gondok, sehol sem kellett korlátozni a fogyasztást. Zenével, tánccal, gyermekprogramokkal és ismert előadókkal várja a közönséget augusztus 15-én a 31. falunap a monostori városrészben Komáromban. A Dózsa György Művelődési Ház teraszán rendezett programsorozatban többek között Radics Gigi, Vásári André, László Attila, Dori és a Tonix Honix is színpadra lép. A rendezvény mindenki számára ingyenesen látogatható. És végül sport. Országos csúccsal aranyérmet nyert a Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsváltó csütörtökön a párizsi úszó Európa bajnokságon. Magyarország az EB-k történetében először győzött ebben a számban.
0: Időjárás.
1: Ma derült, napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható, 28 és 31 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 7 óra 3, indul a Buenos Morgan második órája, szép jó reggelt, sziasztok, itt vagyunk, ma reggel is, péntek van, tényleg nyakunkon a hétvége, most már lehet egy picit talán azon gondolkodni, hogy mi mindent terveztek szombatra és vasárnapra, jó idő lesz, ma is, meg hát egész hétvégén igazából teljes mértékben töretlen az időjárásnak a fejlődése, legalábbis hőfokilag mindenféleképpen, mert hogy ma 30-31 fokot mérhetünk, na ez aztán szombat-vasárnapra 34-35-ig is kúszhat. Vasárnap délután Forrás Rádió strandturné, Komáromból a Brigéció gyógyfürdőből, 35 fok ragyogó napsütés, szerintem keresve sem találnátok ennél jobb program lehetőséget. DJ Live Set, ajándéktárgyak, nyereményjátékok, ezekkel érkezünk majd a komáromi fürdőbe, úgyhogy szerintem mindenféleképpen érdemes lesz velünk tartani. Egyébként pedig augusztus 14-e van, a Marcelleket lehet köszönteni, vagy az Özsébeket, a Celestinákat, ők mind-mind, meg a Menták, mert hogy ők is bizonyi névnapot ünnepelnek így a mai napon. Egyébként pedig a barlangászok világnapja van, szóval ha ismertek barlangászokat, akkor egészen konkrétan rájuk is lehet dobni egy üzenetet, meg ránk is, ha van például útinfótok. Én most azt látom, hogy bár elkezdett már növekedni a forgalom, de továbbra is csak ott Herceghalom térségében van például az M1-esen, hát ugye hol máshol, enyhe torlódás, illetve szakaszos lassulás, meg több helyen rendőri jelenlét is, szintén az M1-esen, úgyhogy hogy mindenféleképpen tartsátok be a sebesség határokat. Ha ezen kívül bármilyen útinfótok van, ne tartsátok magatokban. SMS és Viber számunk 0620 978 9785-ös. Nem sokára hozom nektek a csillagok üzeneteit.

0: Buenos Morgen! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Nézzük is, pénteken mit üzennek a csillagok. Kedves Kos, ma végre kimondasz valamit, amit régóta kerülgettél. Figyelj, mert a reakciók nem biztos, hogy olyanok lesznek, mint amire számítasz. Egy apró kényelmetlenség ma kizökkenti a bikát a komfortzónájából, viszont ma pont ez visz előre. Ha nem ragaszkodsz görcsösen a megszokotthoz, nyersz vele. Ma minden beszélgetésednek súlya van, kedves ikrek, még annak is, amit félvárról indítasz. Valaki komolyabban vesz, mint gondolnád. Kicsit túl érzékenyen reagálhatsz egy teljesen ártatlan megjegyzésre a mai napon, kedves rákjegyű. Mielőtt megsértődsz, gondold végig, ez biztos rólad szólt? Ma reflektorfénybe kerülhet az oroszlán, viszont nem feltétlenül úgy, ahogy szeretnéd. A helyzetet humorral tudod a legjobban megmenteni. Egy régi hibád ma újra előkerülhet, de most végre másképp kezeled majd, kedves szűz. Ez a péntek a csendes fejlődésed bizonyítéka lesz. Ma hajlamos lehetsz manipulálni bizonyos helyzeteket, kedves mérleg, annak érdekében, hogy elkerüld a konfliktust, csak hogy ezzel pont, hogy nagyobb káosz teremtesz magad körül, mintha őszinte lennél. Valaki olvasni próbál benned, kedves Skorpió, de ma kivételesen te vagy két lépéssel előrébb, használd ezt okosan, ne pedig visszaélve vele. Ma túl magabiztosan mondhat ki dolgokat a nyilas jegyű, amik mögött nincs elég tartalom. Ha nem figyelsz, könnyen bukhatsz egy nagyobbat is, úgyhogy légy inkább óvatos. Kedves Bak, egy váratlan feladat érkezik, amit elsőre tehernek érzel, a nap végére viszont rájössz, hogy pontosan erre volt szükséged. Ma különösen kreatív a vízöntő. Fontos tanács, ne akarj mindent egyszerre megvalósítani. Egy ötlet most többet ér, mint 10 félbehagyott, csak fejezd be rendesen. Kedves halak jegyű, a megérzésed ma szinte ijesztően pontos. Hallgass rá, még akkor is, ha mások teljesen mást mondanak.

0: vagy már otthon pihenve is,
1: lehet koncert!
0: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
1: 5-től este 7-ig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Iko, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuperárakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10.000 forintos vásárlás után 1.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
3: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.studiumetterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
4: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra, MyColor vagy héra keramik színek között.
5: Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet.
4: A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Kósa festékboltban Esztergomban, a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Egyelőre szerencsére komolyabb fennakadásokról nem tudunk beszámolni az utakról. Zsoltól kaptuk meg kora reggel az infót, miszerint az M1 Pestől Tatabányáig jól járható, baleset és hatóságmentes, Pest irányába közepes forgalom tapasztalható. Azóta egy picit ez nőtt, Bicske térségében van szakaszos lassulás, illetve ugye az 1-es főúton Tatabánya magasságában ott elvileg dolgoznak, és ez okozhat némi nemű fennakadást. Ezen kívül egyébként én azt látom, hogy mindenhol lehet szépen normálisan haladni, és hát nyár van, úgyhogy a megszokottnál egy picit kisebb a forgalom. Ha van plusz infótok, írjátok 0620 978 978 5-ös. A segítséget előre is köszönjük!

0: állunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Egyébként egyszer kaptunk egy ilyen hallgatói üzenetet, arról még nem is beszéltünk adásban, hogy ez így nem stimmel, mert hogy a Buenos az többes szám, a Morgan az meg nem, és hogy...
2: Tényleg csak ez a baj a műsorral?
1: Igen, Buen Morgan, hát szerintünk van más is, pedig mit csináljuk. Buen Morgan, hogy egyébként így kellene. Tudjuk, de a Buenos Morgan az jobban hangzik, ennyi.
2: Hát meg aztán most, hogy az ország harmadik leghallgatottabb műsora vagyunk, így gyakorlatilag szerintem már ez már beívódott, már mindenki tudja így. Figyeljetek, Franciaországba utazzunk el, Párizsba. Van ott egy fiú, 14 éves az illető, úgy hívják, hogy Hamza, és egyébként többen ismerik szerintem most már a Ladouan vezeték névről, vagy becenévről. Ő mindenféle csínyeket talált ki, és ezekkel a csínyekkel tartja a rettegésben a környező embereket. Vízipisztollyal lövöldözi az utca népét, van, hogy vödörvizet locsol rá valakire, de a kedvenc mondatom a szó szerint idézném a cikkből, a felvételeken többek között napozó nőket lök a csatornába.
3: Jézusom!
2: Kerékpárosokat és autósokat locsol le vízzel, rendőröket provokál vízipisztollyal, miközben robogóval száguldozik Párizs utcáin gyakran e-cigarettázva. Kérdés, hogy meddig csíny valami, és honnantól lesz bűncselekmény?
1: Én most megpróbálok rákeresni a srácra.
2: Annyit mondok, ez a Ladouan, amit elmondtam, ez a Vám név, ez egyébként onnan származik, és abból jön, hogy volt egy olyan vicce, hogy az utcán 2 eurós vámot szedett azoktól, akik elmentek mellette, hogy ne locsolja le őket. És akkor itt nevezték el, és itt lett a beceneve, hogy fizessenek neki 2 eurót, és akkor ő nem fog locsolkodni.
1: Itt megtaláltam a kisrácot. Hát igen, van valóban ilyen vízipisztolyos, de csak egy fotó, hát...
2: De tényleg, én nézegettem, ilyen motorral megy, vagy e-bike-kal megy, nála a víz, elcigizget, néha rendőrökre is támad vízipisztolyjal, tehát hogy úgymond eléggé merész, de ez a csatornába lökött napozó nők, ez is nagyon furcsa, és a legdurvább az egészből van egy olyan videója, az egyik legnépszerűbb, hogy egy nő kéri, hogy ne lökjék bele a vízbe, vagy hogy is van, ne lökjék bele, vagy ne locsolja le, és ennek ellenére megcsinálja.
1: Itt várjám, találtam egy ilyen videót, nézzétek, hogy... ott megy a kisec filmesztelenül Párizsban valahol az utcán, és akkor tényleg egy ilyen vízipisztollyal. Uh-huh. Szerintem elég prostó, már bocsánat.
3: Eléggé, igen.
2: És ilyen több milliós nézettsége van.
1: Amúgy az édesapja szerint a fia valójában kedves gyerek, aki senkinek sem akar rosszat.
3: Aha.
2: Csak szar a humora. Bocs. De nem? Tehát hogy biztos, hogy nem utána próbálnék futni, hogyha engem lefröcsköl, hanem én azt ütném le, akinél a mobil van. Mert itt valaki megy vele és tartja a mobilt.
3: Ja, igen.
2: Ellopnám a mobilt. Úgy kezdeném.
1: Igen.
2: Széttörném.
1: Hát, figyelj.
3: De akkor is te lennél még megvádolva, hogy rongáltad a dolgait. Tehát, hogy kifizettetnék veled.
2: Nem, mert nem látszanék, amikor töröm.
1: Egyébként meg gyerekek, szóval 14 éves, és tényleg, tehát, hogy tudjátok jól, hogy aztán én meg ilyen téren a konzervatív hozzáállás, hogy egymás közelében nem vagyunk, de hogy azért egy 14 éves gyerek itt cigarettázgat a közösségi oldalakon, és akkor anyuka meg apuka szerint ez rendben van, meg hogy egyébként embereket lökdös a vízbe, mm-hmm. és itt mindenki más a hibás, anyuka szerint, aki támadja őket, az rasszista, az apuka szerint meg a gyerekkel semmi gond nincs, mert a világ legjobb gyereke, szóval azért ott jó, fejben vannak gondok vannak. A szülőknél.
2: Figyelj, hallottam U14-es gyerekről, aki arra hivatkozott, hogyha visszaveszik a csapatban, még az e-cigarettát is lerakja.
1: Hát azért, hogy
2: még a dohányzásról is leszokik.
1: Igazi elhivatott sportember. És lehet, hogy az alkoholizmussal is fölhagy.
2: Azt azért ne ígérjünk felelőtlenül.
1: De most jön a 8. osztály, úgyhogy az azért masszív, azt nem lehet másképp elviselni.
2: Hát így. Jó, nyilván a szülők felelőssége. Oké, értem. De azért engem ne lökjön be senki, amikor napozok sehova.
3: Hát igen. De azt ne is lövöldözzön engem vízipisztollyal. A strandon lövöldözhet nyilván. De az utcán ne lövöldözzön akkor se, hogyha nyár van.
1: Az még nekem is beleférne, de az biztos, hogyha elkezdene lögdösni.
3: De ha sorozatos dolog, és tudod, hogy ez az a gyerek, akkor nem fog beleférni. Buenos Morgan, minden hétkül.

ahol a poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora I. és Rolanddal.

0: Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: A lány Andi, mellette a Roland, a fiú, meg a szemüveges.
2: A lány Andi mellett. Én örülök, hogy ezt így körbeírtad.
1: Jó reggelt.
2: Mondjuk azért én lánynak, egy gyerekek fiúnak sem vagyok szép, de lánynak milyen lennék?
1: Egyébként ki tudja.
2: Különleges, egyedi.
3: Az biztos.
1: Döme.
2: Kicsit borostás.
1: Tényleg döme.
2: A jelenik a nézzetek, lányom a döme. Igen, ez a,
3: jaj, ez a
2: strandos,
3: igen.
2: Strandos nyakvangasztó.
1: Én vagyok rá. Mi úgy hívtuk, hogy tekintély, mert ugye innen látod, hogy valaki tehetős.
3: Van mit belerakni.
2: Igen, mint hogy hülye gyerekpénztárca, de hát kinek?
1: Nem. Aztán egyébként elneveztem csajmágnesnek is, mert amúgy tök jól működik, mert ugye jönnek rá a goldigerek. Az van,
3: egy
1: hogy...
3: fecskével párosítva. Úgy az igazi.
2: Arra jönnek aztán a csajok.
1: De amúgy...
3: Rárepülnek.
2: A életbe se rúgulj.
1: Csak a hallgatónak mondom, ez ilyen nyakba akasztható kis pénztárca a balatoni NDK-s, NSK-s turisták. Melyikek használták? De mindegyik szerintem, csak az egyiknek csörgött, a másiknak meg papírpénz volt benne. De hogy az a lényeg, hogy a csajmágnes vonulat, ez abszolút működik, csak az a baj, hogy ellentétesek a pólusok, tehát itt taszítsa. De működik, na.
2: Igen, manapság ők már inkább a bankkártyára buknak szerintem.
1: Te ma már menő vagy, hogy ilyen elbemész is strandra, nem? Vagy még mindig nem?
2: Próbáld ki, levideózom.
1: Jó, nem hűltem meg teljesen. A kávéautomatából vettem egy kávét, mert reggel kevertem magamnak ilyen porból, és annak olyan íze lett, mint a maci kávénak, és nagyon nem volt jó. Most vettem igazi automatás kávét.
3: Az sokkal jobb valóban.
2: Adi, nem mondták,
1: az apró.
2: Léteznek normális, rendes pénztárcák, amivel úgy férfi emberként úgy meg tudsz jelenni bárhol.
3: Kellett az apróm, azt mondja, ebbe tartod az aprót?
2: És abban lehet aprót tenni, meg
1: papírpénz, sőt, lebuktam.
2: Durva, még a személyi jokmányaidat is bele tudod helyezni.
1: Nem, egy idő után nagyon ideges voltam, hogy a kocsiban az apró pénzek, nem tudom, nektek van ilyen apró sereg ez a kocsiban, de hogy ilyen kezelhetetlenül gurultak mindenfele, és akkor úgy döntöttem, hogy na, itt a helye ennek a találmánynak.
2: Én hogy csak bevásárlós tízes tartok. Mármint ami tízest. A bevásárló kocsiba jó, igen.
1: Minden jó a tízes.
2: Aha. Mindenhol. Ahova mi járunk, mindenhol
1: tíz
2: jó.
1: 10 forintot?
3: Igen.
1: De nem, csak 50-esek százas van.
3: Hát az 20-as is jó.
1: Ja, ez a bányán 10-es
2: elmegy. Itt ez is jó.
3: Mert ő még nem próbálta a 10-esre, meg a 20-esra. Mert nagy Zol.
2: Itt ja, a kicsit is megbecsülik. Azért tudtam én is érvényesülni.
3: Kiveszi a dollárpapa a kis műtjéből a százast.
2: Dollárpapa?
1: Mi most a...
2: Lejpapi.
1: Most ebben a pillanatban a Roland és közülem én vagyok a vonzóbb, nem?
2: Erre inkább nem válaszolt. Na. Le tudtál menni vonzósági szintbe alább. Ez nehéz.
1: Kölcsön egy olyan fodrászhoz?
2: Innen szép felállni, mondhatnám.
3: Tényleg, és ebben így kiszorná az aprót, tudod, és kozzon fizetne.
1: Ma legyen rendben a hajam, mert... Van itt mit a tejbe aprítani?
0: Buenos morgen, minden hét.

0: Beat. 7 óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
2: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár legjobb?

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt. Életmű kiállítás nyílik Tatán. Augusztus végén rendezik meg a sztánai nemzetközi népismereti filmszemlét. A mikrofon mögött Hitt Taler Andrea, jönnek a részletek. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására, olvasható a kormány.hu honlapon csütörtökön közzétett tájékoztatás szerint. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuper előle kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja, az előleg mértékét 75%-ra emelik. Ez augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. Vésmit Róbert, Szőgyéni szobrász és fafaragó művész, Magyar Zsoltár, Isten, Haza, Család, Fába vésett hitvallás című életmű kiállítása nyílik meg Tatán. Augusztus 15-én 16 órakor a Tatai Német Nemzetiségi Múzeumba várják az érdeklődőket, a tárlat augusztus 30-áig lesz megtekinthető. Augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a sztánai nemzetközi népismereti filmszemlét. A romániai fesztiválon összesen 36 alkotás versenyez majd két kategóriában. A szervező Néprajzi Múzeum csütörtöki közleménye szerint az előzsűri munkája nemrég zárult le. A felhívásra 55 film, dokumentumfilmek, néprajzi ritkaságok érkeztek be, amelyek közül 23 versenyez a felnőtt kategóriában, 13 pedig az etno, tiktak, ifjúsági kategóriában. A filmeket a Kalota egész Tánán található Kóskároly közösségi teremben vetítik, amelyek nyilvánosak és ingyenesek. Az ünnepélyes díjátadó augusztus 30-án délelőtt lesz, olvasható a közleményben. És végül sport. Sarah Curtis világcsúccsal győzött a női 50 méteres hátúszás csütörtöki döntőjében a párizsi Európa-bajnokságon. Az olasz versenyző már a szerdai középdöntőben is minden idők legjobb eredményével nyert. A fináléban ezen tovább faragott, és 26,56 másodperces eredménnyel csapott a célba.
0: Időjárás.
1: Ma szinte felhőmentes, napos időben lesz részünk, és csapadékra sem kell számítani. 28 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 8 óra múlt 3 perccel, vidám reggelt mindenkinek. Egyelőre jól lehet haladni az utakon, az egyes főúton viszont több felé is dolgoznak, a 13-as, a 14-es, a 35-ös és az 54-es kilométernél ezekkel tervezzetek. Ha pedig van útinfótok, jöhet. SMS és Viber számunk még mindig 0620 978 978-ös.

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Érzésekről fogunk beszélgetni, mégpedig olyan érzésekről, amelyekre hát elvileg nincs is igazán szavunk. Képzeld, Andi, én alkottam egyet.
2: Tök jó.
3: Figyelj. Kíváncsi vagyok.
1: Ez a nőkben meglévő, határozottan férfiakkal szembeni érzés, ami kicsit ilyen passzív-agresszív, szarkasztikus humorral párosulva. Erre én megalkottam az Andresszió kifejezést.
3: Sajtettem, hogy akartam is kérdezni, hogy én jutottam eszedbe.
1: Véletlenül. Na, úgyhogy most új szavakat fogunk tanulni, így együtt, drága hallgatók.
2: Olyan szonder vagy, Roland.
3: Szonder, és ezeket jegyezzétek is meg.
2: De beépülhetnek az SMS-eitekbe.
1: Németesen kiejtve Zonder.
2: Zonderangebot. Nem, a Zonderangebot. De figyelj, a szonder az például, csak hogy így elindítsam a dolgot, az érzés, amikor rádöbbensz arra, hogy minden egyes embernek ugyanolyan, vagy legalább annyira összetett az élete, mint neked.
1: Na. Aha. Hát én nekem ilyen még eszembe se jutott,
3: nekem
1: ilyen
3: se
1: gondolat.
3: Nekem se nagyon.
1: Sose voltam még, sose szondereltem.
2: Akkor ti szonderönzők vagytok?
1: Nem, mi szondertelenek vagyunk.
3: Szondertelenek, igen.
2: Jó, akkor menj tovább.
1: Ott van a velikor.
2: Ami ilyen dinoszauruszos,
1: igen,
2: nem?
1: Igen.
3: Veli. Mi hogy van? Velociraptor.
1: Mondtam, és a kis velociraptor az a velikor.
2: Ezt te biztosan érezted már, tehát, hogy te rendszeresen fürdőzöl a velikorságban.
3: Na, az mi?
1: Korság. Sőt, te ilyen várjál, velikorszexuális vagy.
2: Amúgy igen.
3: Na, de jó nekem.
1: A régi könyvesboltok nosztalgikus, kissé melankólikus hangulata. Ez a velikor.
2: A következő, az nem tudom, az szerintem sokunkra ebben a szakmában passzolhat, az pedig a kuebiko.
3: Ezeket a szavakat amúgy honnan szedik? Fugalma ez mondjuk olyan nincs. Japános.
1: Kuebiko?
3: Olyan...
1: Ja.
3: Igen.
1: Kuebiko! Ugye Kill Bill-ben el tudod képzelni, hogy ez kuebiko!
2: Jó, hogyha most
1: amikor azt... megy a kardért.
2: A kuebiko, az szerinted inkább egy jó dolog, vagy inkább egy rossz dolog? Így hangzás alapján.
3: Szerintem rossz.
2: Tehát inkább nem akarsz kuebikóba kerülni?
3: Nem.
2: Jó, hát figyelj, a teljes kimerültség érzését jelentést akarja.
1: Amit na, a túl
3: hát
1: sok...
3: akkor én most kubaikóba vagyok, vagy
1: Kuba, mi a kubaikó,
2: a kubaikóma az a dompapa rumok után.
3: Látok, meg se lehet jegyezni őket, kubaikó.
1: Ott az óceán parton, az egészen más, az nem egy rossz érzés, hidd el.
2: Andi kubaikómában van.
1: Ebben voltam egy hétig, az nem rossz, tehát hogy az jó.
3: Ott mondjuk kubaikómában.
1: De... Egy kubai faszival kubaikómában, mi?
2: A túl sok...
1: A kubai szivart már szóval sem merem hozni, hogy mit szív nálad. Nagy kubai szivarok.
2: Roland, miket tapasztaltál meg a múltkor?
3: Ja, ahol múltkoriban? Jártál, te milyen helyen?
1: Én Kubában nem voltam.
3: Szivarokat nézegettél.
1: Mindegy. Na igen, így van. Tehát sok rossz hír vagy információ okozza a kuebikót.
0: Buenos morgen! Minden

0: vagy nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a Moltatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
2: A Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
1: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see.

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Aztán itt van a
2: lélekizm. Az olyan, mint a lélek, Simi.
3: Nem? Nekem ez itt
4: ez biztos
3: róla.
4: Valami lelki dolog, és nem tudom, ebben én érzek valami pozitívat. Igen? Mondod, mit jelent, ha?
2: Lélekizm. Vágy arra, hogy történjen valami nagy, akár kaotikus esemény az életedben, ami felráz.
5: Hát, de ezek nem is magyar. Ja, azok.
4: Hát magyarosítottuk. Tehát, hogy igazából a magyarban erre nincsen szó, pont ez a probléma. Hogy ja, ugye mindig hogy szokták úgy mondani a nagy nyelvészek, hogy ó, hát használj rá magyar kifejezést. Nincsen.
5: De mi ez, vágy arra, hogy történjen valami nagy...
2: Akár kaotikus esemény valami, az életre.
5: Hát de találjunk ki rá. Hát érted? Hát most.
4: De most találtuk ki. A lékesizm.
5: Ja, az a kitaláció. Hát de ez ugyanolyan, mintha elolvasnád azt, ami oda van ír. Mármint érted?
4: Hát mondja jobbat.
2: De aki ezt érzi, az milyen? Tehát lékesizmos, vagy mi?
4: Lékesítő.
5: Lékesítő.
4: Mert ugye ez, megyhetünk a magyarból, hogy ugye a lék az egy ilyen nagy kóstolás, tehát hogy több mindenbe belefúr, és valamelyiknél tényleg édes ízhez juss. Tehát
2: inkább lelkesítő.
4: Lékedj meg.
2: Lékedj
5: meg.
2: Ez nagyon hülye hangzik.
4: Kívánom, hogy lékedj meg.
2: Köszönöm. Menjél oda emberekhez, 10 emberhez az utcán. Kívánom, hogy lékedj meg. Hát szerinted mennyi fogja ezt pozitívnak felfogni?
5: És hány fogja rád hívni a...
4: Akkor mi, akkor kívánok egy...
2: Hány fog megütni?
4: Kívánok egy lelki sokkot?
2: Ilyen pozitív lelki sok. Igen. Valami ilyesmi. Az már szerintem jobb.
4: Amúgy egyébként én például kiskoromban egy csomószor azon gondolkoztam, hogy banyek, nem lehet új szavakat csinálni, mert nincsen már lehetőség, mert hogy mind elfogyott. Aztán rájöttem, hogy vannak még olyan kombinációk, amiket így össze lehet párosítani, meg össze lehet rakni, de akkor meg azon aggódtam, hogy az nem jelent semmit. Tehát, hogy ez egy nehéz dolog.
2: Hát el kell én kezdeni terjeszteni.
4: Hát mondj egy, igen, új szót, csinálj egy most új szót most.
5: Most így nem tudok, de hogy nekem vannak olyan kifejezéseim néha, amire szoktak nézni az emberek, hogy az mi.
2: Ja, de nálatok ez ilyen családi.
5: Igen.
4: De például itt van Móni, aki azt mondta, hogy ő két szót is összerakott már. Ő azt csinálta, hogy két szóból építette össze a magabizonytalant.
2: Magabizonytalan? De ez jó, mert ezt egyébként egyből érted is, hogy mit jelent.
4: Ez kicsit ilyen Barney Stinson-os, nem tudom, hogy az megvan-e nektek, ő ugye az Így jártam anyátokkal, rendszeresen passzint össze szavakat. Például a Thanksgivingből lett a Slapsgiving, az a pofogadás, amikor pofonban fogadnak, és aki veszít, az pofont kap, de rengeteg ilyen van, a szánsegéd, ez nem tudom, tőle van-e, de abban is benne van egyébként ez az összerakás, meg van egy rész, amikor direkt ilyen kreativitás, meg ilyeneket csinál, tehát hogy kreatív is, meg aktív is, tehát hogy gyárt szavakat gyakorlatilag.
2: Ezek jó pofák, mert ezt rögtön érted is, tehát ez nem olyan, mint mondjuk az exulansis.
5: Ja,
2: ez igen. A következő a listánkon.
4: Pedig azt lehet használni.
2: Az biztos, én fogom is innentől. Az a lemondó érzés, amikor már nem próbálod elmagyarázni magad, mert úgy sem értik.
5: Ja, igen.
2: Én erre csak azt szoktam, hogy depis. Tehát én ilyen egyszerű vagyok ilyen szinten.
4: Jó, de ebben benne van több. Tehát ebben benne van az, hogy te megpróbáltad. Te mindent megtettél, de úgyse fogják érteni, te ezzel már nem is foglalkozol. Uh-huh. Tehát ez a, mit tudom én, a
5: leszaromkodás. Én erre fárasztó szoktam hangi, de fárasztó vagy.
2: Én meg azt szoktam mondani, hogy attól, hogy senki nem ért meg, még nem biztos, hogy művész vagy. Mert ugye vannak ilyen emberek, akik így szeretik.
4: Jó, de hogyha jól nézel ki, ez közelebb visz hozzá. Tehát a szomorúan sarokban ülő izmos gitáros fiú az menő. Az művészi. Ha te ülsz be szomorúan a sarokban egy gitárral, akkor inkább szánalmas.
2: De legalább kitehetek egy kalapot magam el, és lehet, hogy szánalomból dobálnak be aprót.
0: Buenos morgen! Minden hétköznap

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Andi, te érezted már, hogy olyan andronitisos a hangulatod? Tehát voltál már andronitisben?
2: Edronitis. Nem adronitis.
1: Ja, beleraktál egy pluszent, jó, akkor edronitis.
2: Edronitis.
1: Igyekeztem magyarosítani, mert ez nekem olyan, mint egy nemi betegség. Tehát érezted-e már az edronitiszt?
3: Még mindig úgy hangzik, mint egy nemi betegség.
1: Nem. Jó, és volt már olyan?
3: Nem éreztem.
2: Nem ő tudod, mit szeretne érezni? Egy adronitiszt. Azt már nagyon szeretne
3: azt
2: érezni.
3: Igen, azt igen.
1: A bőr és nemi beteg gondozóban kezelik az adronitiszt. Ez frusztráció amiatt, hogy soha nem tudsz igazán megismerni valakit, mert egyszerűen nincs rá idő.
2: Uh-huh. Mármint eléggé
3: hát
2: mélyen
3: nem
2: tudsz.
3: Hát az engem nem szokott frusztrálni.
1: Tényleg?
3: Ez nem, pedig... hát akit nem akarok, azt úgy sem fogom megismerni. Nekem ez azt meg nem sajnálom.
1: Nekem ez az első, amire azt mondom, hogy na ezt én tényleg szoktam érezni. Tehát nekem az edronitiszre kéne, hogy legyen valami magyarul, mert ez az az érzés, amikor mondjuk elmész egy ilyen kis small talk-os buliba, ahol igazából mindenki jópofizik mindenkivel, és néha azt érzed, hogy ó, de jó lenne mélyebbre menni, ó, de semmiről nem szó lesz, hogy most itt dumcsizunk, és nincs rá lehetőség. Ilyenkor én edronitiszbe süllyedek.
3: Igen, jó, de hát megkeresheted utána őket, vagy elkérheted a telefonszámát, és akkor utána folytathatják.
1: De nekem erre kell egy szó, most nem erről beszélünk, most nem, Andi, figyelj, nem megoldanod kell az életemet, hanem átérezni.
3: Jó, mert tudod, mit segítsen neked a...
1: Váltottak a szerepek, nem most...
2: Figyelj, fiatal...
1: Nem az a baj, amit mondasz, hanem ahogy.
2: Figyelj, fiatalkoromban én az összes buliban ezt éreztem. Leginkább, hát így lányok kapcsán, hogy szeretném mélyebben megismerni, igen.
3: De nem hagyták.
2: De erre nekem voltak kifejezéseim amúgy.
1: És akkor ilyenkor előjött belőled a...
3: Segíts Ádinak, akkor ilyenkor... majd adáson kívül elmondhatod, mert látom, hogy nem publikus.
1: Ilyenkor előjött belőled a rükkérunrue?
2: Az nem.
1: Tényleg nem?
2: Az nem. Ugye ez a nyugtalanság érzése hazatérés előtt, vagy után egy utazásból. Nem, hát mert nem nagyon akartam hazatérni. Tehát majd leginkább bele. De ugye ez volt a cél. Ez egy szép német eredetű kifejezés.
0: Buenos morgen!

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Aztán itt van a Nodus Tollens.
2: Ez olyan, mint egy ilyen Harry Potteres izéjánál.
3: Tényleg olyan.
4: Nudlis Tollens.
2: A nudli lopás? Igen.
3: Nudli varázs.
2: A nagy nudli, varázs. Hogy megérkeztél megint a témáthoz? És voltál már, hogy nudli varázst éreztél?
4: Egyébként voltál az Harry Potterről elvileg olyan varázsige, hogy Erektó. Csak mondom
3: volt,
4: nektek.
3: Igen.
4: De hogy tudja, volt, igen.
2: Lumus.
4: Andione.
2: Na, mire jó ez a varázsigé?
4: Nodus Tollens, az a felismerés, várjál, figyeljetek, ez bonyolult, az a felismerés, hogy az a történet, amit az életedről mesélsz magadnak, már nem igaz. Tehát az az érzés, amikor rádöbbensz, hogy igazából te eddig becsaptad magad?
3: Hát igen. Hát igen, hogy becsapod magad.
4: Ez, ez a kognitív, akkor.
2: Kognitív diszonanciához valahogy.
4: Óriási kognitív diszonancia? Diszonancia?
2: Mi most
4: mostanában csak zenésítve halljuk.
2: De nudlitolvajnál jobb? Mert nudlitolvaj vagy.
4: De nudlitolvaj.
2: Elloptad a nudli, az életérzésed.
4: Az életed nudliát.
2: Oké, nekem a kedvencem, ami nagyon jól ragozható, hogy Andi, te érezted már valaha az onizmt.
3: Ja, persze, minden nap. Nem tudom, mi az.
4: Mert mi megbeszéltük Ádival, hogy nem, hogy onizmot, mi semmilyen izmot nem érzünk sajnos.
2: Semmilyen izmot nem érzünk, igen. Hát ez arról szól, ez egy kicsit ilyen, mint amikor mondjuk, az, mi az a kifejezés, ezt te szoktad mondani, amikor kimaradsz valamiből, annak a félelme.
4: FOMO.
2: Tehát, hogy az onizm az a szorongás, hogy csak egy életet élhetsz, és végtelen lehetőségről maradsz le ezáltal.
3: Mm-hmm. Hát aki nem hisz a reinkarnációban, az érezheti így.
4: Na jó, de erről már Dani is született a Havolna két életem, ugye?
2: Igen, amit átírt a Nyerki Tomi, hogy Havolna két végbelem. De a többi része a dalnak az nem vállalható a rádióban.
4: Az a jó, hogy tele vagyunk ilyen normális kollégákkal, ugye?
2: Hát igen, de hát a Tomiban is van egy adag liberózis.
4: Az mi, amikor elfogy a pelenka? Még nem tudtak ki,
3: ja, tényleg a liberózis, tényleg. Félelem a pelenkáktól?
2: Ha fél, hogyha van olyan, hogy fél valaki a pókoktól, és arra van egy kifejezés, akkor a pelenkáktól való félelem is lehet. Tök sok ember nem meri a pelenkát úgy megfogni, mert hogy milyen.
4: Hallod, rákeresek erre? Hogy van-e
3: pelenkafóbia? Pelenkafóbia,
4: igen.
3: Biztos, hogy van. Az minden fóbia is van. Az nem az.
4: Ja. Addig te mondd el, hogy ez mit jelent.
2: Jó, ez arra a vágy, hogy kevésbé törődj a dolgokkal, és ezáltal könnyebben élj. Tehát kvázi van a kaki és a lekakilásban és a liberózisban valami.
4: Nem találtam ilyet. Bepisiléstől való félelmet találtam, de az egészen más. Hát.
3: És az mi amúgy?
4: Azt nem tudom, hogy van-e rá kifejezés, csak találtam rá egy ilyen találatot. Mert találatot talál az ember.
2: Vizelofóbia.
0: Buenos morgen! Minden

0: Két óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
4: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egyúttal a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
5: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút! Az Axis Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, forgalmi változások lépnek életbe a fővárosban, ma Tatán várják a véradókat, sikeresen szerepeltek a magyar versenyzők a Nemzetközi Közgazdasági Diákolimpián. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt a fővárosban, közölte az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében a Budapesti Közlekedési Központ. Egyes változások már augusztus 15-től szombattól érvénybe lépnek, így ettől a naptól augusztus 21-én pénteken 12 óráig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosoknak, a híd járdáját lezárják. Korlátozásra kell számítani majd a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A tűzi játékra érkező látogatók közlekedését segítve augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban korlátozásra kell számítani majd a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A tűzi játékra érkező látogatók közlekedését segítve augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, valamint a tűzi játékot követően

0: során az egyéni és csapatversenyben, közölte a Magyar Közgazdasági Társaság a szakmai verseny magyarországi szervezője csütörtökön az MTI-vel. A megmérettetésen a világ 63 országából 160 ezer középiskolás diák indult el, a háromnapos görögországi döntőn 30 ország, csak nem 150 diákja vehetett részt. A döntőben Ruskal Bendegúz, a budapesti Elte Radnóti Miklós gyakorló gimnázium végzős diákja a 9. helyen végzett a Népes Nemzetközi Mezőnyben. A verseny történetében először megrendezett csapatversenyen 5 magyar diák aranyérmet nyert. A feladat során a képzeletbeli Velmorai Köztársaság számára kellett gazdaságpolitikai javaslatokat kidolgozniuk a csapatoknak. A 27. Tatai Barokk Fesztivál alkalmából Kortárs Barokk címmel rendeznek kiállítást Tatán. Az érdeklődőket augusztus 15-én 17 órára várják az Angol Kerti Eszterházi nyárilakba. A tárlatot Kövesdi Mónika művészettörténész nyitja meg.
1: Időjárás.
0: Ma szinte felhőmentes, napos időben lesz részünk, és csapadékra sem kell számítani. 28 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgen! Buenos Morgen! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgen! Buenos Morgen!
1: 9 óra múlt 2 perccel már is indítjuk a Buenos Morgen utolsó óráját. Némileg a többes szám azért költői túlzás, ugye Ádi ma még nincs, de aztán jövő héttől visszatér, és új út erővel robog tovább a Buenos Morgen szekere. Na kérem szépen, hogy ti mennyivel tudtok robogni az utakon? Hát azért vannak kisebb jellegű fennakadások, inkább csak szakaszos lassulásokra kell gondolni. Például az M1-esen, ugye? Ez már azt gondolom, hogy szinte hírértékkel sem bír, míg az 1-es főúton többfelé dolgoznak, Torbágy térségében, aztán Bicske és Óvarok között, illetve Tatabánya átkelési szakaszán is ezeken a helyeken figyeljetek különösen, meg egyébként, ha van útinfótok, amit megosztanátok velünk és a többi hallgatóval, akkor jöhet akár SMS-ben, akár Viber üzenet formájában.

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Itt van velünk már is Andi.
2: Jó reggel, sziasztok.
1: Aki odakünn fázott. Ideben hogy vagy?
2: Mert most azért felvettem egy kis, mi az, kardigánt.
3: A divat szakértő rédlátán megszólaltam, és mert a kardigánt.
1: Ezt muszáj elmondom nektek, nem tudom, akkor pont nem ültetek benn, de ugye ez is ilyen kötött, erre ez a kifejezés, ugye? Vagy horgolt? Nem, az kötött. a plüssök a horgoltak. Na mindegy, volt itt a múltkor ez a kislánya a médiatáborból, és ő mesélte, kérdeztem, mi akarsz lenni, hogyha nagy leszel, és mondta, hogy hát én plüssöket akarok gyártani. És kérdeztem, hogy azt hogyan, és mondta, hogy hát én majd megtervezem, és anyukám meg meghorgolja. És kérdeztem, hogy anyukád tud horgolni? Még nem.
3: Apukám tud horgolni, anyukám nem tud horgolni.
1: Jó, lehet, hogy ez egy olyan vállalkozás,
2: családi.
1: Ami, igen, alapvető problémák vannak szerintem az üzleti tervben, de majd kialakul.
3: De figyelj, fő az optimizmus, meg egyébként is az ember élethosszig tanul. Hát. Mondjuk, ha nekem kéne megtanulni horgolni, akkor ez nem lenne túl sikeres vállalkozás.
1: Szép plüssök lennének, tudod, el lehetne adni ugye kézzel-lábbal horgolók munkái, nem?
3: Simán. Más lábbal jobbat horgolna, mint én kézzel.
1: Szájjal-lábbal horgolok. Na, figyú Andi, te törtél-e már össze valaha valamit boltban?
3: Igen, tehát nem a férfiak szívét, mert azt oké. Okay. Nem feltétlenül boltban.
1: De lehet, hogy
3: te szakítottál már boltban?
2: Nem.
1: Miért te szakítottál már boltban?
3: Boltban még nem. Utcában szakítottak.
2: Még nem azt mondja.
1: De az tényleg úgy kell.
3: Ja, hogy... de persze, hogy nem ilyen fogalmat vele. Soha nem
2: szakítottam.
3: Köszönöm, hogy valaki figyel.
1: Ebből tényleg nem jöttél volna ki, én csak simán túlsiklottam volna rajta, de...
3: Nekem föl se tűnt.
2: Nőknek az ilyen föltűnik, tudod.
1: Egyébként az megcsalás, ha szakítasz valakivel? Úgyhogy már házas vagy, de mással?
2: Mi?
1: Csak a szakítás kedvéért.
3: Ha nem jössz vele össze, de szakítasz. Valakivel... Random nőhöz, hogy szakítok veled, nem bírom.
1: Nem akarlak többé látni. Ez lesz hogy a búcsúcsó.
2: De amúgy kíváncsi lennék, igen, az arcokra, hogy milyen fejet vágnak, hogy itt tényleg random oda mész valakihez.
3: Ez nagyon jó prank lehetne, tényleg el lehetne ezt játszani.
1: Egy jó kis búcsúszakítás, ja. Na jó, figyelj, bármi sztori, nem, én most gondolkozom, szakítottam a boltba, mert ezt tudja, hogy úgy kéne csinálni, nem, hogy már ott vannak a termékek a kasszasoron, és akkor szakítasz, és gyorsan elmész, mert nem jött utánad.
2: Ja, hogy ő fizesse rá,
1: hát, fizesse, persze, legalább akkor ennyit kapjak meg, nem? Még ugye a végére buliból.
2: Hát de te szakítasz, miért te kapjál még azon kívül?
1: Hát de alapvetően aki szakít, az a fölényesebb helyzetben lévő, nem? Tehát akkor már ne kiegyenlíteni próbált, hanem nyerjél nagyon.
2: Hogy minél bunkóbb legyél. Jó,
1: igen, hát... meg ott van az eladó, aki tudja vigasztalni.
3: De egyébként akkor már lehetne a pénztárnál, nem? Mikor megkérdezi a pénztáros, hogy a hűségpontokat gyűjti, és ránézel a csajra, és azt mondja, nem csatalak, és így ott hagyott, tudod.
1: Júj,
3: és ki
1: vagy csak annyit, hogy nem, már nem. És úgy néz ki.
2: Úristen.
3: Tegnap éjszaka óta nem.
1: És akkor takarítót kérünk a négyes pénztárhoz, összesírták a pultot. Ja, vannak ebben lehetőségek.
0: Buenos morgen, minden hír.

0: piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a Moltatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: állunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Andi, egyetértesz?
2: Igen, egyébként.
1: Jó, mielőtt elkezdjük mondani a szempontokat, mondjál te is egyet, jó?
2: Mondjuk én is egyet.
1: Van bármi, amit mi kihagytunk, és elmondanál a férfi hátsókról?
3: mi az a pasi típus, vagy mi az a vonás egy pasiban, ami téged nagyon taszít?
2: Hát én az anyuci kisfiú típustól nagyon ki vagyok. Nekem az red flag, hogyha bármi olyasmit hallok, akkor én ott nekem vége van, kész.
3: De hogy az anyuci nélkül is, tehát ha már eleve ilyen tutyimutyi, ilyen bizonytalan.
2: Igen, az is. A tutyimutyiakat se szeretem. Nem. Sajnos. Aha. Bocsánat, elnézést kérek mindenkitől.
1: Minden tutyimutyitól, de azok úgysem ennek ellened, mert tutyimutyik. Azok most nem fognak emiatt felháborodni, mert megkérdezik anyukájukat, és aztán megszalad.
2: Nem feltétlenül, mert valamikor ott beül ki, hogy volt egyszer egy ilyen esetem. Nem mesélem el.
1: Nem kell névvel.
2: Nem, akkor se, mert úgyis tudni fogja, hogy kiről beszélek, de volt egy ilyen esetem, amikor így volt egy ilyen sztori, és ahogy így kimondta ezt az egész történetet, így ültem, és mondta, hogy jó, köszönjük szépen.
1: És mi a helyzet a filéraszókkal? Mert nekem van egy ismerősöm, aki ilyen nagyon-nagyon gazdag, tehát egy nagyon tehetős csávó, és hát ez a tipikus eset, tudod, hogy így megfogja a forintot, hogy tudjon spórolni. És például egy nagy sztori vele kapcsolatban, amikor úgy ment moziba, hogy otthonról vitt popcornt a csajnak, hogy ne kelljen ott megvenni. Hogy milyen drága a Cinema City-ben. És tényleg milliómosok. Tehát, hogy ott azért van pénz. A másik nagy kedvencem, amikor az étteremben kikérte a csapvizet, és volt az asztal alatt bolerópor.
2: Úristen.
1: Ezzel mi van?
3: Hosszatában
1: spórol.
2: Ez nagyon gáz.
3: Én az egyik legfontosabb ilyen érték, vagy egy gondolkodás volt, nem is tudom, minek nevezzem, amit próbálok például a Dávidnak továbbadni, hogy egy férfi legyen nagyvonalú. Ez minden téren, tehát, hogy anyagi téren is, viselkedés téren, minden téren, tehát, hogy fú, az ilyentől meneküljetek, csajok, tényleg.
2: Szörnyű, amúgy ő vicces magasztott ez a jelenet.
1: Megakadnélem, hogy narancsosat, vagy mállásat kérsz egy
2: bolerót, ami vizet, csak vizetbe, tehát, hogy
1: a... Figyelj, vegyünk már egy popor. Vegyünk!
2: Hoztam!
1: Na, ha gyorsan eszed még meleg.
3: Valamelyik ilyen nagy üzletnek a saját márkását tudod, mert az olcsó.
1: Hát persze, nyilván.
2: De az még kevésbé gáz szerintem, mint a bolerós por az étteremben.
1: Igen, az alja.
2: Az, igen.
1: És az gáz, hogyha én nem, nyilván nem spórolásból, csak tudod az éttermekben, amikor így mondom, hogy sok tejföld, sok sajtot, és ők nem úgy értelmezik a dolgot, hogyha van nálam ott egy kis reszelő, és előveszem a trapistát, és még ráküldök az olasz étteremben egy kicsit.
3: De szigorúan az asztal alatt, mert azért tekintettel vagy rájuk.
1: Ennyit látsz.
2: Ja. Na hát az... Akkor inkább vedd elő a kis sajtrezelődet.
3: Elnézést, tudom, mit csinál? Reszelek, de mindjárt jó.
1: Egy pillanat, parmezános résznél vagyok. Na, jó, azt hiszem, hogy
3: és
1: akkor...
3: És nagy lyukú vagy kis lyukú? Na, mint a reszelő.
1: Nem az uborka gyalunk, belegondolni is rád. Oké, szerintem a fontosokat mondtunk.
0: Buenos morgen, minden hét.

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Vannak azért itt, amiket még kigyűjtöttek, hogy kikkel nem érdemes, kikkel nem érdemes. Ilyen például a határfeszegető, aki nem fogadja el a nemet, tehát totálisan figyelmen kívül hagyja a határaidat, és igazából akármi is van benned, az ő akaratát fogja érvényesíteni. Uh-huh. Ismerős?
2: Jó, de azt nagyon, attól nagyon kivagyok. De én olyankor agresszív tudok lenni, szóval nálam ezt nem érdemes eljátszani.
3: Hát olyankor is agresszív.
2: Is, igen, de olyankor nagyon.
3: De várjál, mert ugye ez a másik véglet, tehát van a tutyi-mutyi, az, az egyik véglet, igen, nem? Ez meg a másik véglet.
1: Ja, hogy igazából van egy ilyen skála, és ezen valahol a középérték a jó.
3: Hát a középérték fölött szerintem. Azért úgy Andinak inkább a határozottság jön be. Tehát legyen inkább egy picivel határozottabb, de ne tol túl.
1: De nem kell a szürke 50 nyalata, hanem jó ez így.
3: Nem, elég a 49.
1: Oké. Okay. Akkor van az örök áldozat típus, Roland, ezt elmondtad. Tehát ja, nagyjából igen, ez a másokat hibáztat. Mit szóltok a gyere fel típushoz? Na, Roland, ez kritizált. Tehát aki már az első randin szexuálisan akar közelíteni.
3: Ezt én kritizáljam?
2: Ez volt a szakterület.
3: Ez nem helyén való. Jó volt?
1: Hiteles volt.
3: Na, próbáltam.
1: A rovatot támogatta a Gyurex.
3: Legyetek erkölcsösek, fiúk. Lányok.
1: Jó, akkor...
3: Ha vagyom, muszáj. Okay.
1: De egyébként tehát itt...
3: Csúnya dolog.
1: Na, nyilván, tehát, hogy szerintem első randi még azért így a poénkodás szinten is ezzel óvatosan vagy, hát én azt gondolom, de nem tudom, ez női oldalról, ez mennyire red flag? Tényleg red flag, vagy csak olyan, amilyen, mint a yellow flag, aztán majd a sok yellowban lehet red?
2: Jó, ez szerintem még annyira nem red flag, főleg nem a mai világban. Hát, de hát figyelj, hogyha utána végül is akar még találkozni, akkor nem tudom.
3: Igen, hanem a kihasználásra megy. Igen. Egyébként pedig ugye a szexualitást hagyjuk meg a hanyatló nyugatópiumának.
1: Köszönöm szépen. Nézve. Szép. Kapaszkodjatok. Az exé ragadt.
2: Jaj.
3: Az nem jó. Igen. De az se nőbe, se férfiba, az semmiben nem jó. Ba, de szépen mondtam. Semmiben nem jó. Tehát aki nem tud az exéről, vagy exétől elszakadni, meg mondjuk az exekről
2: vagy
3: beszélni.
2: Vagy amikor beszélni,
3: eleve.
2: Igen, vagy kérdezni. Meg ez az hány férfival voltál eddig?
1: Ezt megkérdezte tőled valaki
2: volt
1: az elején?
2: Volt már, aki megkérdezte.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: És mit válaszolsz erre most tényleg?
2: Az, hogy semmi köze hozzá. Hát most első randin miért kérdezünk ilyeneket? Mi közöd van hozzá?
3: Jó, csak hát egy fiúval voltál eddig.
1: Ne.
3: De most ilyen képzeled?
2: Várjál, és így ültünk volna egy első randin, és így csinált volna, hogy...
1: A hivatalos visszakérdést játsszuk már el, tehát Roland, most én leszek a lány. Kérdezek tőlem a kérdést?
3: Hány férfival voltál eddig?
1: És te?
2: Igen, ez jó, ezt megjegyzem.
1: Ezzel kell visszajönni.
3: Elképzeltem arra, hogy hány férfival voltál eddig? 6. Az nem is sok. Igen, egészen nyugis hetem van.
2: Ja, igen.
1: De.
2: Ez a másik. Igen,
1: fúj. De hogy most azon gondolkozom, hogy ez hasonlóan kritikus kérdés ahhoz, amit viszont tőlem is kérdeztek már első randin, hogy mennyit keresek.
2: Ja, hát igen.
1: Tehát, hogy azt se kérdezzük meg első randin, nem?
3: Hát másodikon sem szerintem.
2: De én amúgy sem, nem tudom, vagy én nem kérdezném meg egy darabig. Hát most mi közöm hozzá, hogy mennyit keresel? Ennyi. A lényeg, hogy el tudsz vinni vacsorázni, ez a lényegért, tehát nem az, hogy
1: évek
2: mennyit keresel.
1: Évek óta téged kereslek. De lehet, hogy te egyébként jó indulatból kérdezi a csaj, mert hogy be akarsz szállni a fizetésnél.
3: Hogy de persze, általában igen, ez.
2: Igen, vagy már készít egy ilyen kalkulációt, tudod, hogy akkor te ennyit hozol be, akkor ő neki ennyi van.
0: Buenos morgen, minden

0: Közeledünk a reggeli műsor hajrájához, úgyhogy szépen lassan én elköszönök. Ennyi volt már a Buenos Morgan. Aztán délután 3-kor ismételten becsekkolok majd a Beatben, a kettő között pedig Zimmerer Tomi keveri nektek a koktélt. Ne felejtjétek, Szingli Party belépőkért pedig játszhattok is nála, úgyhogy a jobbnál jobb slágerek mellett egy klassz nyereményjátékkal is érkezik majd 10 és délután 3 között. Én tehát jövök vissza délután a Beatben, tartsatok velem akkor is!
1: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolod nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
2: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a
1: panellakásban él. A Komód bútorüzletek csapata jól ismeri a kisebb lakások adottságait. A bútorokat úgy tervezzük meg, hogy az utolsó centimétert is kihasználjuk. Tatabányán már minden tizedik panellakásban Komód bútor található. Komód bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! Közel 60 embert fogtak el az átfogó fővárosi rendészeti fellépés negyedik hetében, súlyos erdőtűz pusztít Omisz térségében. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban. Jönnek a részletek, a Forrás Rádió híreit itt Taller Andreától hallják. Több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak az átfogó fővárosi rendészeti fellépés negyedik hetében, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Mint írták, a rendőrök kábítószer birtoklás, garázdaság és lopás miatt is intézkedtek, valamint körözött embereket is elfogtak, 13 esetben pedig biztonsági intézkedést hajtottak végre, például egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen emberek érdekében. A rendőrök 74 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, emellett közigazgatási bírságot is kiróttak, 29 esetben szabálysértési, 18 esetben pedig büntető feljelentést tettek. Az intézkedések között közlekedési szabályszegések, köztisztasági szabálysértés és közterületi alkoholfogyasztás is szerepelt, olvasható a közleményben. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak, annak a nagy kiterjedésű erdőtűznek a következtében, amely csütörtök esedések között közlekedési szabályszegések, köztisztasági szabálysértés és közterületi alkoholfogyasztás is szerepelt, olvasható a közleményben. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak, annak a nagy kiterjedésű erdőtűznek a következtében, amely csütörtök este ütött ki a dél-horvátországi

0: Mint 286 tűzoltó és 93 jármű vesz részt az oltásban, a helyi egységek segítségére több horvát megyéből, valamint Zágrából is érkeztek tűzoltók. Esztergomban a Simor János utca 90-es számú társasház építéséhez kapcsolódó födémbetonozási munkák miatt augusztus 18-án 7 óra 30-tól 14 óra 30-ig ideiglenes forgalmi rendváltozás várható. A munkavégzés ideje alatt ideiglenesen lezárják a Simor János utca, Lakner György utca és Sisai köz közötti szakaszt a páros számozású oldalon. A lezárást kerülő útirányt sárga színű táblák jelzik. A gyalogos forgalom kisebb korlátozásokkal, de biztosított lesz a páros számozású oldalon is. További részletes információt a lezárással kapcsolatban az esztergom.hu oldalon találnak. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak ebben a hónapban is Kisbéren. A Családsegítő Központban augusztus 17-én és 24-én várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 4:30 és 5:30 között.
1: Időjárás.
0: Ma derült napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható, 28 és 31 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Gyerekek, mondta a Roli, hogy péntek van. Mert ha nem, akkor mondom, péntek van. Hello! Buenos Morgan Key Cocktail, beköszön, indítom az 5 órásat. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással, és persze játszani is fogunk. Addig Charlie Puth, Velelo, itt lesz Bridget Mandler, no meg Eva Max, ő kezdi a blokkot, jön a Wet Hot American Dream. Rádiózelem!

volt, és a Changes volt a tiétek, a tavalyi évből hoztam koktél, mert hogy elindítottam már az 5 órás magazinműsort. Szia! Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, a következő órától már játékkal. Jön a Singli Part is játék, páros belépőt tudok adni. Egy dolgod van, figyelni az óradalára. Na majd erről is regélek nem sokára. Ha beütöd a bal bokád, figyelj oda a jobb térdedre. Na ez a mai napi koktélos bölcsességem. David Mahoney-nak köszi, amerikai üzletember és író volt ő. Bulvárcsokor, persze, hogy érkezik, a következő fél órában már kapod a Take That-ről az infókat. Igen, a Take That-ről. A régi fiú csapatról. Akik most újjá születek, kijöttek egy vadonatúj dallal. A részletek nem sokára. Addig viszont tuti Carrie Hillson itt lesz, Peggy Goo az új dallal, a Woman-nel, Enrique Iglesias is énekel egy nagyot, így pedig James Hype kezd már is, még ide a Rózával. Na csücs abba a Ferrari-ba, jó? Tök mindegy, tűzpiros, fekete-fehér, mindegy, csak pörögjön az a lóerő. Hozom csak

0: Wilson és az I Like volt a tiétek, csak slágerek közt érkezett. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez pénteken, uraim, hölgyeim, bocsánat, hölgyeim, uraim. A következő órában már hozom a játékot, tessék fülelni, a páros belépő még itt van a kezemben, de már nem sokáig. Viszont sokáig tart még a meleg. Mit jelent ez, hogy sokáig? Ahogy nézem, köbö hétfőig, tetőzni vasárnap fog, ma köbö 30-31 Celsius fokkal találkoztok, szikrázó napsütéssel, nyárjas idővel és erős UV-sugárzással. Ehhez több hozzáfőzni valóm nincs is. A bulvár csokorhoz viszont igen, a Take That nem sokára. Előtte Rúzsa Magdi, itt lesz Sky Goal, jön Lengyel Joanna, Sean Paul pedig Sziával a kereskedelmi szünet után robbant fel. Szó szerint, mert hogy a Dynamite érkezik, mutatom!
1: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja. A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rúzsa Magdi és jó, hogy a nyári zápor. Lódfi Begivel persze hoztam csak slágerek közt a tavalyi évből. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és persze Tamással. Na maga Bulvár Csokorral, benne pedig a 90-es évek legendás brit fiú bandája. Hát persze, hogy a Take That, amely ma már trióként Gary, Mark Owen és Howard Donald felállásban nyomja. Körülöttük sosem áll meg az élet. Viszont belső körökből származó infók szerint a mai napig téma köztük, hogy Gary Barlow a maga becsült 120 millió fontos vagyonával fényévekkel vezet a többiek előtt, mivel a 90-es években szinte az összes jogdíjat egymaga zsebelte be. No és erre jön Gary, nemrég nyíltan elismerte a környezetének, hogy a 90-es években nagyon vastag bőr volt a képén, vagy mondjuk tapadt a kezé az a pénz. Szóval iszonyatosan tördető volt, és valójában senki mással nem törődött a bandában, csak saját magával. Viszont most hál' Istennek itt vannak egy vadonatúj dallal. No kérem, a Take That, persze, hogy a Bulvár Csokorban. Jön Crystal és Szávó közös, John Legend is énekel, elsőként pedig az új dal a Take That-től. Sweet Julie, édes Július, hát mindez augusztusban hozom.

tüzeltünk az imént, bár igazából ezzel mostanában nem illik viccelődni, mert szinte az egész világon tűz van. Medúza, One Republic és Leoni közös a Fire. Csak slágerek közt hoztam. Ezzel zártam az első órát a koktélban, jön Andi a legfrissebbekkel, aztán nyitom a másodikat Louis-val és David Puentezzel. Ilyen lesz az újdonsága, Gone the Summer!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
3: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a Moltatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celjek kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kapható.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Biztonságban vannak a Dél-Horvátországban tartózkodó magyarok. Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a NAV. Falunap lesz a monostori városrészben, Komáromban. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hit Taller Andreától hallják. A dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak, közölte a külügyminiszter ma a közösségi oldalán. Orbán Anita azt írta, hogy folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, és az éjszaka többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal annak érdekében, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet. Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a Nemzeti Adó és Vámhivatal Budapesten, tájékoztatta a hatóság az MTI-t. Mint írták, a pénzügyőrök egy budapesti raktár ellenőrzés során bukkantak a silány minőségű utánzatokra, amelyek forgalomba kerülésével a jogtulajdonosokat csaknem 40 millió forintos kár érhette volna. A pénzügyőrök a hamisítványokat lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt eljárást indítottak, közölte a hatóság. Zenével, tánccal, gyermekprogramokkal és ismert előadókkal várja a közönséget augusztus 15-én a 31. falunap a monostori városrészben, Komáromban. A Dózsa György Művelődési Ház teraszán rendezett programsorozatban többek között Radics Gigi, Vásári André, László Attila, Dori és a Tonix Honix is színpadra lép. A rendezvény mindenki számára ingyenesen látogatható. És végül sport. Pignicki Fanni a 36. helyen végzett egyéni összetettben, és a buzogány, valamint a szalag után labdával és karikával sem jutott döntőbe a frankfurti olimpiai kvalifikációs ritmikus gimnasztika világbajnokságon. A Nemzetközi Szövetség honlapja szerint csütörtökön labdával 26,950 ponttal a 14., karikával pedig 26,500 ponttal a 29. lett. Így összetettben 76,550 ponttal zárt a 36. pozícióban.
0: Időjárás.
1: Ma derült napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható, 28 és 31 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió.
2: Üdv neked itt a második órában, szia, az 5 órás magazin műsort, a koktélt hallgatott, Kevés Dumával, jó sok zenével és persze, hogy Tamással. Indítom a játékot már ebben az órában, az óra nyerő dala lesz terítéken, nagyon fülej. Chappell Roan mindjárt a halott pénz, Imagine Dragons nóta, jön ám, Loi pedig David Puentes-zel közösködve hozza a

telefon a tavalyi Pink Pony Clubbal. Csak slágerek közt hoztam, koktél 5 órában, és persze játékkal, itt az első etapban. Ha beütöd a bal bokád, figyelj oda a jobb térdedre. David Mahoney-nak köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Az életben ugye, amikor valami váratlanul rosszul sül el, vagy sérülés szenvedünk, fontos, hogy ne csak az egyértelmű problémára figyeljünk, hanem a többi körülményre is. Úgyhogy bal boka ide, jobb boka oda, figyeljetek a jobb térdre. No és figyeljetek az óra nyerő dalára, mert hogy tuti, hogy érkezik, és amit meghalljátok, küldeni kell nekem SMS-ben a Szingli Parti szót, és persze a neveteket. 0620-9489-4855-ös a számom. Na ezek a fontos dolgok ahhoz, hogy páros belépőt nyerjetek 20-ára a Tatai Gasztró udvarba, a Forrás Rádió és a Szingli Parti szülinapi bulijába. Jön a Bulvár Csokor, nem sokára benne Rihanna, igen, mesélek a hölgyről, érdekes lesz, úgyhogy mindenképpen ajánlom a figyelmetekbe. Sőt, a dalt is, ami az óra nyerő dala, amit majd fogtok hallani, nem is oly soká. Na, mutatom Bob Sinclair és Cute B közösét. Figyó!

Oliver Heldens és persze, hogy Kylie Minogue, 10 out of 10, 3 évvel ezelőttről érkezett a sláger. Ez a Koktél 5 órában. Kevés Duma, jó sok zene és Tamás, figyeled a rádiót, melletted a telefon. Na, ez a kettő mindenképpen kell ahhoz, hogy páros belépőt nyerj az augusztus 20-ai szingli partira. Mert hogy az óra nyerő dala nem sokára itt lesz. Ma pedig a barlangászok napja van, úgyhogy már nem is kell rá várni. 74 éve ünnepeljük. De hogy miért is, segítek, ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Lubens barlangász emlékére e napon tartják világnapjukat a barlangok kedvelői. Akkor ez az én napom is, én is imádom a barlangokat. Na, hát már érdemes volt felkelnem reggel. Marcellek, ti ünnepeltek, a latin Marcellus családnévből származik a nevetek, ez pedig ugye a Marcus becézőjéből. Boldog névnapot, a többieknek üzi, tessék őket köszönteni, örülnek ám mindennek is. Például a páros belépőnek, na tessék figyelni az óra nyerő dalát, és persze örülnek Riannának is a bulvárcsokorban. Mindjárt itt lesz, énekel előtte Shakirával, Robin Zalalarzonnal az újdonságot hozza, itt lesz a Bob Sinclair és Cutie B közös. Igen, Kelly Harris pedig most indítja a Smoke the Pain Away-t. Hozom csak slágerek,

Shakira és persze Rihanna az imént a 2014-es nagy durranások volt veletek, csak slágerek közt érkezett. Az óra nyerő dala elhangzott már, elfelejtetted esetleg az üzenetet elküldeni? Nos, akkor még itt a lehetőség előtted. 0-20-94-8-94-8-5-ös a számom. Forrás, benne pedig a koktél, és persze Rihanna itt a bulvár csokorban. Nos, képzeljétek, a Barbadosi Crab Hour Fesztiválon Rihanna olyan merész ékszerekkel borított karnevári szedben vonult fel, ami után a bulvár sajtó napokig csak az úgy rázta, mintha nem lenne holnap, szalag címekkel volt tele. Hát mondjuk igen, egy ilyen Barbadosi fesztiválon lehet rázni rendesen. No, de itt van párja is, A$AP Rocky, a rapper a napokban nyilvánosan öntött tiszta vizet a pohárba, elárulta, hogy egyáltalán nem zavarja, hogy Rihanna sokkal gazdagabb nála, és száfolta azokat a pletykákat, miszerint feszültség vagy kóros féltékenység lenne közöttük a vagyonbeli különbségek miatt. No, és ha már A$AP Rocky, akkor képzeljétek, azt is megerősítette a sajtónak, hogy végre Rihanna tényleg bevonult a stúdióba, és gőzerővel dolgozik az új dalokon. Ne, ez azért is örvendetes, mert hogy az eddigi Rihanna dalokat is nagyon-nagyon imádtuk. Mint például az imént itt is, ugye Shakirával, Bulvár Csokor, benne Rihanna, mindjárt Tate McRae, itt lesz Fastboy, na meg a New Level Empire és Republic közös. Olyan igazi, olyan valódi ez a dal, ugye? Csak slágerek közt itt van, persze, hogy a valódi.

0: zene, kevés duma és Zimmerer Tamás. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Love is a word I don't understand. The simplest side.

0: ugye Mala Rudet, és a New Age volt a tiétek. Zártam a második órát itt a koktélban. Jaj, de elhallgatnám még ezt 10 percig, de akkor szerintem letépnétek a hajamat. Jön Anti a legfrissebbekkel, ezt a Matt Cesari Üzsel és Sony Kia lesz az It Feels So Good.
1: Szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Új konyhát szeretnél? Az biztos hónapokig tart.
4: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
5: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés, minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
7: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép délutánt kívánok. Forgalmi változások lépnek életbe a fővárosban, ma Tatán várják a véradókat. Sikeresen szerepeltek a magyar versenyzők a Nemzetközi Közgazdasági Diákolimpián. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt a fővárosban, közölte az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében a Budapesti Közlekedési Központ. Egyes változások már augusztus 15-től szombattól érvénybe lépnek, így ettől a naptól augusztus 21-én pénteken 12 óráig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosoknak, a híd járdáját lezárják. Korlátozásra kell számítani majd a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A tűzi játékra érkező látogatók közlekedését segítve augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, valamint a tűzi játékot követően sűrűbben járnak a metrók, a belvárost elérő kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok. A forgalmi változások részleteiről, az aktuális, illetve a valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzeti-ünnep oldalon lehet tájékozódni. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is várja a véradókat. 13 óráig a Tatai Klapka György laktanyában nyújthatják karjukat. Sikeresen szerepeltek a magyar versenyzők a Nemzetközi Közgazdasági Diákolimpián az egyéni és csapatversenyben, közölte a Magyar Közgazdasági Társaság, a szakmai verseny magyarországi szervezője csütörtökön az MTI-vel. A megmérettetésen a világ 63 országából 160 ezer középiskolás diák indult el, a háromnapos görögországi döntőn 30 ország, csak nem 150 diákja vehetett részt. A döntőben Ruskal Bendegúz, a budapesti Elte Radnóti Miklós gyakorló gimnázium végzős diákja a 9. helyen végzett a Népes Nemzet közi mezőnyben. A verseny történetében először megrendezett csapatversenyen 5 magyar diák aranyérmet nyert. A feladat során a képzeletbeli Velmorai Köztársaság számára kellett gazdaságpolitikai javaslatokat kidolgozniuk a csapatoknak. A 27. Tatai Barokk Fesztivál alkalmából kortárs barokk címmel rendeznek kiállítást Tatán. Az érdeklődőket augusztus 15-én 17 órára várják az Angolkerti Eszterházi nyárilakba. A tárlatot Kövesdi Mónika művészettörténész nyitja meg.
0: Időjárás.
1: Ma szinte felhőmentes, napos időben lesz részünk, és csapadékra sem kell számítani. 28 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Igen, válaszolva a kérdésedre, folytatódik tovább a Szingli Partis játék, ebben az órában is lesz óra, nyerő, dala. Igen, igen, 0-20, majd elmondom, oké, koktél 5 órában.
0: Újabb óra Zimmerer Tamással, Forrás Rádió, mindig veled.
3: Igen, válaszolva a kérdésedre, folytatódik tovább a Szingli Partis játék, ebben az órában is lesz óra, nyerő, dala. Igen, igen, 0-20, majd elmondom, oké, koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével.

Ez pont éppen a dal címe volt, Hello, Cyril és Mary Jo közöse a tavalyi évből érkezett Koktél 5 órában, kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagytok. Egészen 3 óráig tölthetjük együtt az időt, ebben még bízti, hogy érkezik a játék óranyerő dala, mutatom ám, aztán ha meghalljátok, más dolgotok nincs, mint elküldeni nekem a neveteket és a szingli parti szót a 0620 97 8 97 85-ös számunkra. Ugye, hogy milyen egyszerű? Mondtam én, Bulvárcsokor, benne pedig Taylor Swift. Egy kis szaftos pletyit tuti, hogy regélek a hölgyről. No és bizti, hogy hozok jó dalokat is, de előtte mutatom az óra nyerőjét, jó? Figyó, ilyen lesz az Outliers és Creedence Clearwater Revival közös. Mutatom! Ez lesz a Have You Ever Seen The Rain? Na ezt kell keresni, ígérem, hogy nem is oly soká a tiétek lesz. Előtte pedig ott lesz, hogy jön az óra nyerő dala. Úgy, hogy milyen tök egyszerű. Addig Galantis, Ugen Slinger, Ida Sally Stanfield is a Blood Pop-pal, Coldplay notát pedig most hozok, Feels Like I'm Falling In Love, így a cím. Csak

Please, valami Tugens Link ötös volt a tiétek. Lámon mi címmel csak slágerek közt érkezett. Koktél kerek 5 órában. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Ha beütöd a bal bokád, figyelj oda a jobb térdedre. David Mahoney-nak köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Ha kell, tedd el a memóriába. Ha pedig onnan elővennéd, mert kell, akkor hajrá. Hallottad már az óranyerő dalát? Hogy ne hallottad volna? Szólt már a Have You Ever Seen the Rain? Elküldted az üzeneted? Még teheted? 0-20-97-8-97-85 a számom, a páros belépőért harcoltok, hát persze, hogy a 20-ai szingli partira, a Forrás Rádiós és szingli parti születésnapi buliára. Jöhet még az üzi, 2 és 3 között pedig kisorsolom a páros belépőt, ebben az órában pedig még hozom neked a bulvár csokrot, benne pedig Swift kisasszony, és jön egy dallal is, úgyhogy tökéletes lesz minden. Előtte Lily Allen énekel egy jó nagyot, John Summit is érkezik Steve Appletonnal, neki olyan hangja van, hogy csak na, a Majestic, The Jamming Kid, valamint Celine Dion másapot pedig egyből a kereskedelmi szünet után küldöm neked. Ilyen lesz a set My Heart on Fire!

0: ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a forrás rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a Moltatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
2: Ismét vár mindenkit a Mikes Kelemen Középiskola. Szakmai végzettséggel 2 év alatt megszerezhető érettségi, nappali, esti és levelező tagozat, többféle érettségire épülő szakma. További információk 70-68-48-604 vagy mikes-tébánya.edu.hu. Keresd minket a Facebookon is!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Taylor Swift és jó, hogy a The Fate of Ophelia a tavalyi évből érkezett. Koktél 5 órában, kevés dumával és persze jó sok zenével, én Tamás ígértem neked bulvár csokrot, már hozom is. Gondolom nem árulok el újdonságot, hogy Travis Kelce és persze Taylor Swift már egybekeltek. No és képzeljétek, bennfentes információk szerint a két család között komoly súrlódások alakultak ki az esküvő óta. A pletykák szerint az elképesztő tempójú udvarlás után a valóságba való megérkezés és a két rokon látogató tábor összehangolása igazi rémálom volt. No és az esküvői pletykák egyik legdurvább szála, hogy a meghívott VIP vendégek között lévő Brad Pittet állítólag ismét alkohollal a kezében látták a lakzén, nem sokkal azelőtt, hogy a nyilvánosság előtt is elismerte volna, hogy visszaesett. Na és csak, hogy rájöjjünk, milyen is ez a Taylor, mert ha esküvő, akkor buli persze és romantika, no de ebbe egy kis üzletet is belevisz, a hírek szerint ugyanis a lakzén nem csak a szerelemről szólt, hanem kőkemény üzleti networkingről. Az énekesnő hollywoodi moguloknak mutatta be Travist, hogy egyengesse a sport utáni filmes karrierjét. Mesélhetnék még egyébként a 2 milliárd dolláros házassági szerződésű is, de hát mi ezt a pénzmennyiséget még elképzelni sem tudjuk. Viszont azt igen, hogy a forrásom királydalok szólnak. Például a Loco Loco, nagy kedvenc, na mindjárt felcsendül, jön a Balkan VIP újdonsága, Bella Pörcs pedig most kezd. Bird of Beach, így a dal, csak slágerek közdobom.

97.8-on, Komáromból az FM 90,5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: újabb lájtos chilles dal az óra végén. Eich és Ashanti közöse, a 22-es Baby volt a tiétek. Zártam a harmadik órát, de még van előttünk kettő, abból az utolsóban tuti kiderül, kié lesz a páros belépő a szingli partira. No, de addig még rengeteg dolgunk van. Például jön az Eszterumi Krónika, aztán Topik és Becky G újdonsága nyitja az órát a Sorry Papi!
1: Egy izgalmas beszélgetésről. Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
3: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
0: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
1: Ugye tudod, hogy te is hivatkozol?

0: régi rutin tampája területén. Ott a
1: ez reklám volt.
2: Esztergomi krónika. Esztergom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
3: Pontban egy óra van, szép napot kívánok! Fedett színpad épül az esztergomi Várszínházban, ideiglenes forgalmi rendváltozás várható, lecsófőző verseny lesz az esztergomi piacon. Az esztergomi krónika híreit Nemes Kittitől hallják. A nyári évad végén megkezdődik az esztergomi Várszínház színpadának befedése, egyúttal új székeket kap a 250 főt befogadó nézőtér, mondta el az MTI-nek a színház igazgatója. Horányi László tájékoztatása szerint az időjárás viszontagságaitól védő könnyű szerkezetes színpad fedést alakítanak ki, valamint korszerű székekre cserélik a nézőtér 90-es évek elejéről származó háttámla nélküli fapallóit. Az átalakítás után a színházban helyre szóló jegyeket értékesíthetnek majd. A beruházás az elektromos hálózat, az öltözők és a vizes blokkok megújítására is kiterjed. A fejlesztés egy magyar-szlovák határmenti kulturális turizmust fejlesztő együttműködés hallóit. Az átalakítás után a színházban helyre szóló jegyeket értékesíthetnek majd. A beruházás az elektromos hálózat, az öltözők és a vizes blokkok megújítására is kiterjed. A fejlesztés egy magyar-szlovák határmenti kulturális turizmust fejlesztő együttműködés része. Az Esztergom

0: A gyalogos forgalom kisebb korlátozásokkal, de biztosított lesz a páros számozású oldalon is. További részletes információt a lezárással kapcsolatban az esztergom.hu oldalon találnak. A MÁV tájékoztatása szerint augusztus 15-től, vagyis holnaptól 18-áig karbantartási munkák miatt valamennyi személyvonat helyett Esztergom-Lábatlan, valamint Esztergom-Komárom között MÁV buszok közlekednek. Részleteket a MÁV honlapján találnak. Augusztus 15-én első alkalommal rendezik meg az esztergomi piaclecsó főző versenyét, ahol a főző csapatok összemérhetik tudásukat, miközben a látogatókat is ízletes falatok és pezsgőpiaci hangulat várja. A szervezők csapatonként biztosítják a lecsó alapanyagait, valamint áramvételi lehetőséget. A bográcsról, az eszközökről és az egyéb hozzávalókról a résztvevők gondoskodnak, amelyek a helyszínen is beszerezhetők. A kész ételeket szakmai zsűri értékeli, a legjobb lecsót készítő csapat pedig díjazásban részesül. Magyarország első városa idén is méltó módon tisztelek államalapító királyunk emléke előtt. Az esztergomi Szent István napok augusztus 19-e és 23-a között 5 napon át várja majd a látogatókat az Erzsébet Parkban. Koncertek, színpadi előadások, családi programok, szabadtéri mozi, látványos show, gasztronómiai finomságok és kézműves vásár gondoskodik arról, hogy minden korosztály megtalálja a kedvenc programját. Színpadra lép többek között a Bikini, a Budapest Bár, a Csík zenekar, Keresztes Ildikó, a Kormorán, Varga Miklós és a Band, a Grundvig Színház fiúzenekar, valamint a Dívák is. Minden program ingyenesen látogatható. Az esztergomi krónika híreit Nemes Kittitől hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Remélem, hogy az ebédem már túl, akkor jöhet a büfi a vállon, tudod, mind a csecsemők. Hello, koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, Tamással a bulvár csokorban pedig a halott pénz, de addig is. Sony Fodér a Tuti Jazzivel, itt lesz Ilia, a Sáklét Puma klasszikot Tuti megkapott, Topig és Becky G pedig most kezdjön a Sorry Papi.

Johnny Fodéra, már 2 évvel ezelőtti Somedays-el itt a Forráson, csak slágerek a nap 24 órájában ezt kapott, ebben az ötben pedig kevés dumával spékelem mindezt én, Tamás, a koktél szól nálad, a bulvár csokrot hozom ám nem sokára, a halott pénz szerepel benne, hogy mi a helyzet a színpadon, kiderül majd a következő fél órában, úgyhogy nagyon füleljetek rám. Ha beütöd a bal bokád, figyelj oda a jobb térdedre, David Mahoney-nek köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Van kedved szambázni? Mindjárt teheted a Chris Cross Amsterdammal és Sophia Rice-el. Májó is érkezik, Kínus Szilva hozza a 2 évvel ezelőtt itt. No meg Sterbinski Vastag Csabival és Dr. Béressel is találkozol. Újra átélném, na így a dal, csak slágerek.

ahogy hallottátok itt a végén, Have You Samba, ez volt a dal címe, Chris Cross Amsterdam és Sophia Rice közösét pörgettem latinos vizeken az imént, és ígérem a folytatásban is az jön, hiszen itt lesz Álvaro Soler. Az ő neve tutti biztosítja a latin vonalat, ugye? Koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. A Bulvár Csokor már készülődik, nem sokára a tiéd, a halott pénzről jó néhány információ. Vannak jó híreim, például a Dunakanyarból újra közlekedik a Komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A Komp amúgy a megszokott menetrend szerint közlekedik, de a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem viszi. Van bármi infód? Akár honnan? Jöhetsz, én továbbítom, 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Halott pénz? Na mindjárt a Bulvár Csokorban, addig Grumi Tyler Show-val, itt lesz Tayo Cruz, egy kis Hangover, Eiffel 65 klasszikot is kaptok, Álvaro Soler pedig egyből a kereskedelmi szünet után bombáz. Éjjel lesz a Con Calma.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Stressz, álmatlanság, túlgondolás. Ismerős. Van kiút. Az Axis Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
4: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Tomi és persze Tyler Show, hát jó, hogy a Fire volt a tiétek, egy újabb dal, ami a tűzről szól, kezd az nekem gyanúsá válni. Egyébként elnéztem a Facebookon a horvátországi tűzzel kapcsolatos képeket, borzasztó gyereket, borzasztó. Egyébként pont velem és a párommal történt meg, pár évvel ezelőtt ugyancsak Horvátországban, hogy elment az áram a hotelben. Aztán kiderült, hogy azért, mert ugyancsak tűz volt. Bár az, ha jól emlékszem, nem volt ekkora kiterjedésű, de ott is ugyanígy repcsikről oltották. Jó látványosságnak érdekes volt, hogy fürdés közben a repcsi tőled 100 méterre beleszáll a vízbe és kiveszi a vizet, no de azért belegondolva, hogy bakke, hát lehet, hogy mindjárt leégünk. No, csak egy kis visszaemlékezés. Bulvár Csokor, benne a halott pénz. No, most a Siófoki plázson júliusban volt egy giga koncertjük, gondolom ez nem újdonság számotokra. Utána állítólag parázs vita alakult ki a tagok között, a pletykák szerint a feszültség forrása a zenekar készülő európai turnéja, amely több tag család életét is teljesen felboríthatja. Egyébként 8-án a Veszprémi Gyárkertben adtak teltházas koncertet, de a színfalak mögött állítólag már oxigénpalackokkal és masszőrökkel kellett talpra állítani a csapatot a kimerítő nyári hajtás miatt. Na azért arra kíváncsi lennék, hogy ennek az infónak mennyi az igazság tartalma. No, a lényeg, a Plást és Veszprémet is felrobbantották az utóbbi hetekben, mert ők ilyenek, a halott pénz, ha valahol fellép, ott biztos, hogy nagy durranás lesz. Zala Larson nótája is az, mindjárt érkezik Robin Schulz, ő is hoz egyet, és a már Bulvár Csokor, már a Rita halott pénz, gazdag vagy szegény? Na persze, hogy csak slágerek közdobom.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: Zala Larsson, aki úgy gondolja, hogy 2025-ben is jól tudott énekelni, jelzem, jól gondolta, a Pretty Ugly zárta a negyedik órát. Jön az ötödik, csak szólok, érkezik Kitty a legfrissebbekkel, aztán a Sophie and the Giants és a Red Light.
1: Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A kék tigrisek ismét a pályán.
3: Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a Moltatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
2: A Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
3: Jegyek a jegymester.hu oldalon kapható.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Szép napot kívánok! A gazdasági versenyhivatal kiemelt figyelmet fordít a külföldi webáruházak vizsgálatára. Átvilágítás indul a Nemzeti Színházban. A belga vízszolgáltató a vízfogyasztás korlátozására kérte ügyfeleit. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban és közölte közösségi oldalán pénteken Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A Poszt szerint az átvilágításról tájékoztatták a fenntartó képviselői péntek délelőtt Vigyánszky Attilát a minisztérium épületében. Hozzátette, a Nemzeti Színház igazgatója megkapta a vonatkozó dokumentumokat arról, hogy milyen eljárás rendben indul meg az intézmény törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése. Azt írta a beszélgetésen Vigyánszky Attila, jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre. A magyar elkereskedelmi piac forgalmának egyre nagyobb része külföldi piac tereken csapódik le, ezért ezeknek a platformoknak a vizsgálatára a gazdasági versenyhivatal kiemelt figyelmet fordít, hangsúlyozta a versenyhatóság közleményében. Kiemelték, a GVH versenytanácsa az eljárásai során tudatosan törekszik arra, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést. A versenyhatóság 2020 áprilisa óta több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak. A belga vízszolgáltató arra kérte ügyfeleit, hogy a nagy szárazság okozta vízhiány miatt korlátozzák vízfogyasztásukat, jelentette a Le Soir című francia nyelvű belga napilap. Az aszály és a jelentős hőhullám nyomás alá helyezi a vízellátást. A belga vízszolgáltató szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy a vízfogyasztás Belgium mindhárom régiójában, Brüsszelben, az északi Flandriában és a déli Vallóniában is meredeken növekszik, ezért a vállalat 2 biztonsági víztartalékot tartalmazó tározót is használni kezdett. Augusztus 20-án Oroszlányban is lesznek programok, délelőtt 9:30 ünnepi képviselőtestületi ülés lesz az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatalban. 11 órakor kenyérszentelés és koszorúzás a milleniumi emlékműnél, 18 órakor a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán Malek Andrea és a győri Franz Big Band lép fel, majd este 8 órától Berezki Zoltán és a zenekara ad nagy koncertet. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma is derült időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható, a szél időnként megélénkül, 31 fok körül alakul a hőmérséklet, szombaton folytatódik a napos idő.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Igen, még mindig süt a nap, és igen, még mindig meleg van, így lesz ez még egy jó darabig. Hello, koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, a Bulvár Csogorban pedig Tét Mekrit hozom neked, érdekes lesz, majd meglátod. Don Diablo addig, Király Viktor Curtis-szel, James Blunt, és persze Sophie, na meg az óriások, a Red Light kezd.

9-szer egymás után dancing. Na így végződik Don Diablo dala, Still Cutting Shapes. Te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönöm, hogy velem tartasz. Kereken 3 dara frekvencián találsz meg minket. Tatabánya, Komárom és Esztergom térségében. Igazából egész Komárom-Esztergom megyét lefedjük. Sőt, ha a világ végre elmész és van interneted, ott is tudsz minket hallgatni. De hát mondtam ezzel újdonságot. Azzal sem fogok, hogy a páros belépőt rövidesen sorsolom. Úgyhogy, ha küldtél üzenetet, sokan voltatok, akkor természetesen fülelned kell nem sokára. 4 tan, aztán sorsolok. Jön a Bulvár Csokori is, Tate McRae-vel kapcsolatosan szaftos pletyiket hozok. Az már tuti. Kíváncsi vagy Justin Timberlake 2 évvel ezelőttiére, a Selfish-re? Na hozom mindjárt, itt lesz New Week is Berkes Olivierrel, Rehab-tal, jön ám, Britney Spears pedig most kezd, de szerettük ezt 2001-ben, ugye? I'm a slave for

Mondtam én, hogy jó lesz a selfie, és Justin Timberlake az imént csak slágerek közt érkezett. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy, gondolom várod a sorsolás, mert hogy a páros belépő rövidesen kiderül, hogy kihez kerül. Sok dolgod egyébként nem volt a játék a kapcsolatban, fülelni a rádiónkat, és természetesen akkor, amikor elhangzott az óra nyerődala, már pedig 2 is volt, no, akkor kellett üzenetet küldeni. Sokatoknak sikerült, ők itt vannak a kalapomban. No, nem testileg, nem csak kis cetli formájában. Kalapba belenyúlok, amit doboz, kevergetem, kiveszek egy cetlikét. Adrien! Egy újabb hölgy. Úgy látszik, hogy a hölgyeknek nagyobb sikere van ebben a játékban, mint az uraknak. Adrien, gratulálok, itt van, hogy single party, és persze ugye, mint hogy a nevedet is tudom, itt van a neved is. Köszönöm, hogy írtál, köszönöm, hogy játszottál, a nyereményed pedig a páros belépő augusztus 20-ára, tehát jövő csütörtökre. Tata, Gasztroudvar, a Forrás Rádió, és persze a single party születésnapi buliára vagy hivatalos, másod magaddal. No kérem, ennyi volt erre hétre a single party-s játék, most már csak ugye ott tudunk majd találkozni, jövő héten csütörtökön. Adrien, gratulálok még egyszer, az infokat rövidesen írom. Jön Tate McRae, a Bulvár Csokorban kapjátok előtte Katy Perry, Peggy Gou, Ira Starral az újdonsággal jelentkeznek, a Subtle Duo pedig a Play the Live-ot hozzá nektek. A

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
3: Ismét vár mindenkit a Mikes Kelemen Középiskola. Szakmai végzettséggel 2 év alatt megszerezhető érettségi, nappali, esti és levelező tagozat, többféle érettségire épülő szakma. További információk 70 68 48 604 vagy mikes-tbanya.edu.hu. Keresd minket a Facebookon is.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

itt van Kri, és jó, hogy a Tit Fortet volt a tiétek. Ígértem, hát persze, hogy hoztam. És hozom a bulvár csokrot is itt a forráson a koktélban. 5 órában kevés duma, jó sok zene, és a 22 éves csaj, alias Tate McRae. Képzeljétek, a bulvár sajtó kiszagolta, hogy Tate és a kőkemény jégkorongozó Jack Hughes alig pár hónap után csúnyán szakítottak. No, és itt jön a szaftos rész, a benfentesek szerint megy ám a sárdobálás. Hugh barátai azt csiripelik, hogy a srác menekült el, mert túl sok red flag, azaz gyanús intő jel volt Tate körül. Az énekesnő stábja persze azonnal visszavágott, de hogy is, Tate adta ki a sportoló útját. A csaj amúgy a napokban kapott meg egy hatalmas hollywoodi díjat, és egy friss interjúban elárulta, hogy a drámák elől egy szuper titkos New York-i lakásba menekült. Na vajon ki van ott? Állítása szerint ő ott gubózik, thrillereket olvas, és kapaszkodjatok meg, összesen 3 dolgot tud megfőzni, pulykát, tojást meg, krumplit egy airfryerben. Aztán valamiben hasonlítunk. Nos, hát úgy látszik, hogy a milliárdos streamek mellett a konyha művészet még várat magára, de mi így is imádjuk a csajt, ugye? Az imént ő, Tate McRae, jött a bulvár csokorban. Énekelt is. Mark Ronson és Miley Cyrus is fog, jön Zörb és a The Chainsmokers, elsőként pedig Rampapapam, a dal kapcsán Dash, Young Flight és Azariát emlegetem. Erősítendő hazai vonal csak slágerek közt megy.

Bibi és Jackson Wang, a Feeling Lucky volt a tiétek 3 évvel ezelőttről érkezett. Na ez volt az utolsó dal ebben az órában. Sőt, ez volt az utolsó dal a koktélban mára, sőt, ez volt az utolsó dal a heti koktélban is. Úgyhogy meg is köszönöm mára, sőt, az egész hétre kitüntető figyelmeteket 10 és 3 óra között az 5 órás magazin műsort. Kevés dumával és jó sok zenével hallottátok Numek Tamással, fogjátok hétfőn, ugyancsak 10 órakor, ígérem, hogy majd beesek. Addig a folytatásban Roland a Beattel 2 órán keresztül majd jövök vissza, csak hogy nehogy otthon unatkozzak, érkezem a Forrás Charterrel, benne pedig a Dance Chart lesz porondom, utána pedig persze, hogy beesik ESB, a Light Session 2 óráját tőle kapjátok 7 és 9 között. Péntek van, úgyhogy ez azt jelenti, hogy holnap szombat reggel 7-kor érkezem majd, itt leszek 9-től például az üzenetküldő műsorral. Na, ciao ciao mindenkinek, sziasztok! Lola Young kezdi a következő órát, milyen lesz a Messi? Holnap reggel 7-kor, tehát győz!

0: Light Session. Light Session. Ha a napnak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig. Este 7-től 9-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértalúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértestcenterben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatácskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuperárakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10.000 forintos vásárlás után 1.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
3: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
4: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
5: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 3 óra előtt, köszöntöm Önöket. Rendőröket ütött és a szolgálati kutyára is rátámadt egy férfi Komárom-Esztergom vármegyében. Új időkapszulákat helyeztek el a Csíksomlyói kegytemplom toronygombjaiban. Országos csúccsal döntős a férfi 4x400-as váltó az atlétikai Európa-bajnokságon. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Letartóztatta a bíróság pénteken azt a férfit, aki 2 rendőrt és 1 szolgálati kutyát is megtámadott Komárom-Esztergom vármegyei otthonában, közölte a központi nyomozó főügyészség pénteken az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a rendőri intézkedésre azért került sor, mert egy 20-as éveiben járó férfi agresszíven viselkedett Komárom-Esztergom vármegyei otthonában és a lakás berendezési tárgyait rongálta. Többször megütött 2 rendőrt, egyiküket 2-szer megrúgta és rátámadta a szolgálati kutyára is. A rendőrök végül könnygáz alkalmazásával állították meg. Az egyik rendőr fejsérülést és csípőzúzódást, a másik koponyazúzódást szenvedett. Az őrizetbe vett férfi nem tett vallomást, a győri regionális nyomozóügyészség hivatalos személy elleni erőszak és súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt nyomoz. A férfit korábban többször elítélték kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetése miatt, a rendőrök elleni fellépését is próbaideje alatt követte el. A korábbi időkapszulákban talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a Csíksomlyói kegytemplom új toronygombjaiban. Ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak. Közölték az MTI-vel a székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői. A kegytemplom 2 tornyának új toronygombjait csütörtökön helyezték fel a helyükre. Az ezekbe tett dokumentumok a kegytemplom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A levélben kitértnek arra is, hogy augusztus 20-án ünneplik a kegytemplom felszentelésének 150. évfordulóját. Szent István ünnepén színpadi műsorokkal, családi programokkal, ünnepi kenyérszenteléssel, az ország tortájának kóstolójával és koncertekkel várják az érdeklődőket Tatabányán, a Csónakázó tónál. Délelőtt 10 órától kezdődnek a programok, augusztus 20-án lesz Abba Show, ünnepi beszéd és kenyérszentelés, fellép többek mellett a Tapas Music Band, a The Beavers és a DeLorean is. És végül sport, a magyar férfi 4x400 méteres váltó országos csúccsal bejutott pénteken a vasárnapi döntőbe a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A Kovács Árpád, Liszt Balázs, Csahóci Csanád, Molnár Attila összeállítású 4-es futamában a 4. helyen ért célba, és az 5. idővel biztosította helyét a fináléban.
0: Időjárás.
1: Ma is derült időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható, a szél időnként megélénkül, 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a napos idő.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyeg tisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
3: Két csóka hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, ezen a héten utoljára indul a Beat, a délután ritmusa. Tudjátok jól, 2 óra a legújabb slágerekkel, a legfrissebb kedvencekkel. Lolajánggal indulunk, és a Messivel, tartsatok velem, a mikrofonnál Ilyes Soland.

Ez itt a Forrás Rádió, mindig veled, új fülbemászó nyári slágerrel rukkolt elő Rácz Gergő. Az 50 éves énekes Burai Krisztiánnal állt össze, ebből született meg a Lassan, ez jön már is itt a Beatben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egyúttal a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere. A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Élethű látványtervvel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást, és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
0: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a Moltatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celjek kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kapható. Ez reklám volt.
3: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, egy németországi dalszerző és produkciós duóval folytatjuk. Josh Tapen és Yannick Riegert alakította 2010-ben. Azóta is töretlen a sikerük, ők a Quarterhead, már is jön a Summer Night.

egy hazai kedvenc, itt a Forrás Rádióban mindig veled, ez volt By Alex és az Én Országom, a folytatásban pedig irány Norvégia, vagy hát legalábbis az egyik leghíresebb norvég DJ, ő már is Kygo, jön Sandro Cavazzával együtt, ez a Hold On Me.

0: Vége a Beat első órájának, még 60 percen keresztül azonban együtt rádiózhatunk. A hírek után hozok teljes egészében egy nagyon friss kedvencet, Pitbull és Jason Derulo friss duettjét. Ez lesz a Privacy.
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: Buenos Morgen!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra, MyColor vagy héra keramik színek között.
4: Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet.
3: A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd a Kósa festékboltban Esztergomban, a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
5: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút! Az Access Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
6: Ismét vár mindenkit a Mikeskelemen Középiskola. Szakmai végzettséggel 2 év alatt megszerezhető érettségi, nappali, esti és levelező tagozat, többféle érettségire épülő szakma. További információk 70-68-48-604 vagy mikes-tébánya.edu.hu. Keresd minket a Facebookon is!
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz miatt. Mobil krízis tím jöhet létre a közterületi problémák kezelésére. Az EVOSZ a tagszervezetek segítségét kéri a Paksi atomerőmű működés biztonságát szolgáló beruházáshoz. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A jelenlegi információk szerint legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter pénteki Facebook posztjában. Orbán Anita kitért rá a megkeresések elsősorban a kimenekítéssel, az elhelyezéssel, a biztonságos visszatérés lehetőségével, valamint a hátrahagyott személyes tárgyakkal és járművekkel kapcsolatosak. Két család, összesen 7 magyar állampolgár csak gyalogosan tudott elmenekülni, és a jelenlegi információk szerint járművük a tűzben maradhatott, tette hozzá. A súlyos erdőtűz csütörtök este ütött ki a dél-horvátországi Omis közelében, majd az éjszaka folyamán lakóházakra is átterjedt. A térségből mintegy 1000 helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Példaértékűnek tartja a Paksi atomerőmű működés biztonságát szolgáló beruházások érdekében formálódó szakmai összefogást az építési vállalkozók országos szakszövetsége, és arra ösztönzi érintett tagszervezeteit, hogy kapacitásaik és szaktudásuk felajánlásával kapcsolódjanak be a munkába, közölte az EVOSZ az MTI-vel. A magyarországi építőipar felkészültsége és együttműködése jelentős támogatást nyújthat a Duna vízállásának stabilizálását és az erőmű biztonságos hűtővíz ellátását szolgáló feladatok megvalósításához. A közlemény szerint Kói László, az EVOSZ elnöke arra kéri mindazon tagszervezeteket, amelyek tevékenységükkel, szakmai tapasztalatukkal vagy rendelkezésre álló erőforrásaikkal hozzájárulhatnak a jelenlegi feladatok ellátásához, hogy lehetőségeikhez mérten ajánlják fel segítségüket és együttműködésüket. Az érintettek a felajánlásokat a duna@vih.gov.hu és az ovf@ovf.hu e-mail címeken jelezhetik. Szociális munkással, egészségügyi szakemberrel, pszichológussal és szükség esetén rendészeti háttérrel működő 24 órás mobil krízis tím jöhet létre a közterületeken jelentkező szociális szenvedélybetegséggel és pszichiátriai problémákkal összefüggő helyzetek kezelésére, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium pénteken a kormány.hu oldalon, beszámolva az érintett szervezetekkel folytatott megbeszélés eredményeiről. Bejelentették, hogy az egyeztetésen konkrét terv született egy 24 órás mobil krízis tím kialakítására, amely szociális munkással, egészségügyi szakemberrel, pszichológussal és szükség esetén rendészeti háttérrel működne, és a közterületen kialakuló kritikus helyzetekben gyors beavatkozást, segítséget és átmeneti krízisellátást biztosítana. Augusztus 20-án Szent István napi mise és megemlékezés lesz Tátón délelőtt 9 órától a római katolikus templomban. Beszédet mond Enyedi Márton, a Táti Helytörténeti Értékmentő Alapítvány elnöke, közreműködik a Táti Német Nemzetiségi Asszonykórusa, Táti Férfi Kórus és Müller László.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a napos száraz idő, az északkeleti szél főként a keleti és északkeleti ország részben marad élénkebb, majd estére mindenütt mérséklődik a légmozgás, 27 és 31 fok között mérünk. Szombaton a sok napsütés, csak kevés felhő zavarhatja, csapadék továbbra sem valószínű, 33 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Jöjjön a Beat második órája, szép délután nektek, sziasztok, pörgünk tovább ezerrel, és hozzuk a legújabb slágereket, a legfrissebb kedvenceket. Pitbull és Jason Derulo duettjével indítjuk ezt az órát, ahogy ígértem, ez már is a Privacy, a mikrofonnál Illyés Zsolt.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa, és folytatjuk egy újabb újdonsággal, mégpedig a Tégdettől, akik továbbra sem vesznek vissza a tempóból. Hát ugye 1990 óta nyilván egy-egy kisebb megszakítással, de létezik a banda, és a közelgő tizedik stúdió albumukról a második kislemezt adták ki néhány héttel ezelőtt. Ez pörög már is nálunk, jön tehát a Tégdett és a Sweet.

0: elkezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
2: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a Moltatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, Cyril és James Blunt duettje. Ez forgott az elmúlt percekben, ez volt a Tears Dry Tonight. A folytatásban pedig Alex Warrent hozom nektek. Jön már is az Ordinary, egy nagyon klassz remixben.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa, egészen délután 5 óráig rádiózhatunk együtt. Ezt követően Zimmerer Tomi hozza el nektek a Chartert, este 7-től pedig Light Session ESB-vel, ez tehát a mai nap menetrendje. És akkor maradunk természetesen a klassz slágereknél, Pnau és a Coldplay közöse érkezik már is, ez az All My Love.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat végére értünk. A következő két órában Charter Zimmerer Tomival, majd pedig este héttől Live Session ESB-vel. Ne felejtjétek, vasárnap délután folytatódik a Forrás Rádió strand turnéja, mégpedig Komáromban a Brigéció gyógyfürdőben, úgyhogy személyesen is találkozhattok a stábtagokkal. Meg persze lehet nagyon-nagyon jót bulizni, hiszen DJ Live Settel is érkezünk, na meg ajándéktárgyakkal, nyereményjátékokkal. Én mindenkit arra buzdítanék, hogy abban a napsütéses 35 fokban keresve sem találna jobb alkalmat és jobb kikapcsolódási lehetőséget. Ennyi volt már a beat, az elmúlt két órában Ilyes Rolandot hallottátok. További szép délutánt, klassz estét és gyönyörű hétvégét mindenkinek.
1: A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is lehet koncert. Hallgass a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
0: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
2: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makegyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
1: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 5 óra előtt, köszöntöm Önöket. Fontos, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot az utasbiztosítóval, a horvát erdőtűz károsultjai. Mielőbbi intézkedéseket sürget a Magyar Tűzvédelmi Egyeztető Fórum. Lecsófőző versenyt rendeznek Esztergomban. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. A horvát erdőtűzek károsultjainak a rendkívüli helyzetben érdemes minél hamarabb felvenniük a kapcsolatot az utasbiztosítás nyújtó biztosító asszisztencia szolgálatával, mert az egyes biztosítások között jelentős különbségek lehetnek abban, hogy milyen költségeket térítenek meg. Hívták fel a figyelmet az egyik biztosítási alkusz szakértői az MTI-hez eljuttatott közleményükben. Felidézték, a Horvátországban pusztító erdőtűz miatt turistákat és helyi lakosokat kellett evakuálni, a lángok pedig lakóépületeket és gépjárműveket is elértek, az érintettek között magyar turisták is vannak. A közleményben kifejtették, ha az erdőtűz következtében a biztosított megsérül, égési sérülést vagy füstmérgezést szenved, az utasbiztosítás fedezi a sürgősségi orvosi ellátás és szükség esetén a betegszállítás költségeit a szerződésben meghatározott feltételek és limitek szerint. Azt javasolták, hogy az érintettek még a jelentősebb kiadások vállalása előtt hívják fel a kötvényen található 24 órás asszisztencia a telefonszámot, és egyeztessék a biztosítóval, hogy az adott szerződés alapján milyen szolgáltatásra jogosultak. Mielőbbi intézkedéseket sürget a Magyar Tűzvédelmi Egyeztető Fórum az erdő és vegetáció tüzek megelőzése érdekében. A szervezet az MTI-hez eljuttatott közleményében az elmúlt időszak tűzeseteinek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy az erdő és vegetáció tüzek kockázatának kezelése nem csupán tűzvédelmi feladat, hanem a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a települések térségek ellenálló képességének egyik alapvető kérdése is. Napi és heti szinten értékelni kell a meteorológiai tűzveszélyt, a növényzet kiszáradását, a várható szélviszonyokat, az aktuális tűzeseti terhelést és azokat a területeket, ahol lakóépületek vagy más értékek kerülhetnek veszélybe. Kiemelték továbbá, hogy a megelőzésben szerepet kell vállalnia az államnak, az önkormányzatoknak, a gazdálkodóknak, a szakmai és civil szervezeteknek, valamint a lakosságnak is. Augusztus 15-én első alkalommal rendezik meg az esztergomi piac lecsófőző versenyét, ahol a főző csapatok összemérhetik tudásukat, miközben a látogatókat is ízletes falatok és pezsgő piaci hangulat várja. A szervezők csapatonként biztosítják a lecsó alapanyagait, valamint áramvételi lehetőséget. A bográcsról, az eszközökről és az egyéb hozzávalókról a résztvevők gondoskodnak, amelyek a helyszínen is beszerezhetők. A kész ételeket szakmai zsűri értékeli, a legjobb lecsót készítő csapat pedig díjazásban részesül.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a napos száraz idő, az északkeleti szél főként a keleti és északkeleti ország részben marad élénkebb, majd estére mindenütt mérséklődik a légmozgás, 27 és 31 fok között mérünk. Szombaton a sok napsütés, csak kevés felhő zavarhatja, csapadék továbbra sem valószínű, 33 fok lesz a csúcs.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, péntek van, a klubok legjobbjai érkeznek, a Visszatek rovat, no meg a The Black Eyed Peas és Anita közös Simply the Best, mert hogy a 20. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a

A 20. héten a The Black Eyed Peas, Anita és El Alfa közös Simply the Best. Szép estét kívánok mindenkinek! A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem a klubok legjobbjait, és ne feledjetek, jövök ma is visszatekintő rovattal. Itt lesz a következő órában a Deep D is. Fú, de jó az a dal. A Say Hello-val tuti találkozol. És ESB-vel is, hiszen a Light Session 2 órája ma az övé. Előtte bízti, hogy randizol Üzsellel. Hogy mi a helyzet vele mostanában? El fogom mesélni, ígérem. Na meg itt lesz Eva Max is, a popvilág aszimmetrikus hajú királynője. Addig pedig legjobbjaink, mindjárt Sony Fodéra újdonsága, az Aria pedig most a 3 kortyal kezdi a blokkot, ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és a klubok legjobbjaival rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel, jó szórakozást, kellemes

Killers, valamint Purple Disco Machine közös Wonderful Life itt a 18. helyen. Ez a Forrás Charter, benne pedig a Dance Chart a Porondon. Én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. David Guetta, az Alfa Vilna is mellettük egy csajszín. Ő a popvilág aszimmetrikus hajú királynője. Hát persze, hogy Eva Max. Körülötte konkrétan mindig áll a bál. Itt van például ugye a legnagyobb zeneipari pletyi. Közel 10 év után drámai körülmények között otthagyta az Atlantic Records kiadót. Na és ez még nem lenne elég, a rajongók most kollektív idegösszeomlást kaptak egy elképesztő kulissza titok miatt. Iva hónapokig egy teátrális vad, cirkuszi popalbumot ígért a közönségnek. Erre a napokban kiszivárgott az interjúiból, hogy a popcsaj teljesen félresöpörte az eddigi dalok koncepcióját, és helyette egy karácsonyi albumon gondolkodik. Na és azért megemlítem még a Mancsőrjárat mozifilm hivatalos főcímdalát is, a Work-ot. Eva Max-ről meséltem, őt hozom, David Guetta és az Alfa V mellett. A Forever Young érkezik most a 17.

pénteken a klubok kedvenc slágerei. Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 16.

és a David Guetta közös One in a Million repült feléd. Ez a Forrás Charter. Benne persze a klubok legjobbjait felvonultató lista. Köszönöm, hogy itt vagy. Romogunk Kamállakkal, Ike Szentkandel és Táblóval. A Don't Say Goodbye a 15.

Zsál és Szaltó, a Jamaican volt a tiétek a 14. helyen. Ez a Forrest Charter. Köszönöm, hogy itt vagytok, én Tamás. No, de apropó Zsál, alig néhány hete hivatalosan is megjelentette élet első debütáló stúdióalbumát, a 21-t. De hogy miért ez a név? Nos, azért, mert a marseille srác pontosan 21 évvel ezelőtt vette meg az első Balkanit lemezét, és azóta üldözte ezt az álmot. A lemez ráadásul akkora durranás lett, hogy olyan gigasztárok álltak be mögé, mint Snoop Dogg, Big Sean és maga David Guetta. A kritikusok szerint amúgy az év legdögösebb house anyaga, a rádiók pedig szó szerint megőrülnek a rajta lévő Shine és a Moving to the Sun című gigaslágerekért. Jelzem, teljesen megértem, de én is így vagyok ezzel. Nőzselt át az imént, Bad Bunny pedig a folytatásban, a klubok legjobbjai között, a 14. a Nueva Jaol.

minden pénteken a klubok kedvenc slágerei. Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 11.

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. Állatorvosi ellátásra kaphatnak támogatást civil szervezetek. Budapesten minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei hőhullám. Először lép be Magyarországra a gyesebb új Intercity motorvonata. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket péntektől kezdve 21 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkező kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására, vagy akár diétás takarmányára is fordítható. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám. Budapesten hívta fel a figyelmet a 1,5 fok éghajlatváltozás közérthetően című szakportálon olvasható elemzés. Szabó Péter éghajlatkutató, az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékének doktorandusza elemzésében arról írt, hogy Budapesten sosem voltak még olyan hőhullámok, mint amilyenek idén kétszer is előfordultak. Az első június 20-án kezdődött és 12 napig tartott, a második július 30-án kezdődött és 9 napig tartott. A júliusi hőhullám ugyan rövidebb, de intenzívebb, vagyis összességében megterhelőbb volt. Mindkétszer melegebb volt a fővárosban, mint 2007-ben, a korábbi abszolút melegrekord idején. Először lép be Magyarországra a gyesebb új Intercity motorvonata, amelyből 11 a Budapest-Győr-Szombathely-Sopron-IC vonatokon áll majd forgalomban jövőre, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán pénteken. Kiemelte, a lengyel Stadler gyárban készült első darabok úton vannak a tesztpályára Romániába. Ha ott minden sikerül, még a magyar pályákon is számos teszt áll előttük, mire utasforgalomba állhatnak, tette hozzá. Összesen 11 ötrészes IC motorvonat készül, hogy a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron flottát teljesen lecserélhessék 2028-ra. A járműveket EIB hitelből veszi a gyesev. Zenével, tánccal, gyermekprogramokkal és ismert előadókkal várja a közönséget holnap a 31. falunap a Monostori városrészben, Komáromban. A Dózsa György Művelődési Ház teraszán rendezett programsorozatban többek között Radics Gigi, Vásári André, László Attila, Dori és a Tonix Honix is színpadra lép. A rendezvény mindenki számára ingyenesen látogatható.
0: Időjárás.
1: Késő este, éjszaka sem érkezik változás, szombaton folytatódik az alapvetően felhőtlen, szikrázó napsütéses, csapadékmentes időjárás. A hőmérséklet holnap reggel 16, délután pedig 34 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem a klubok legjobbjait, és jön a Visszatek rovat is nem sokára. A Deep Dish-től a Say Hello-t kapjátok, 7 óra után pedig ESB-t majd a Light Sessionben. Addig pedig

A 8. Accent, Sera és Misha Miller, a Don't Leave volt a tiétek, a 7. helyen pedig Cyrillel, no meg a Stumbling Innel találkoztatok. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter, köszönöm, hogy itt vagy, mondom a menetrendjét, hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet péntek, persze, hogy Dance Chart, ez van ma. Repüljünk 2005-ig ezen a listán, abban az évben ezen a héten a Deep Dish volt az első, ime itt a Say Hello! Yeah.

DJ Rebel és az egykori What a Lie to You nagyon gyönyörűen átalakítva simán Lie to You címmel az idejéből. Péntek klubok legjobbjait a charterben. Köszönöm, hogy itt vagy. Kelly Ellis és Clementine Douglas.

DJ a közösem. Ez volt a Moving to the Sun, Üzsel vadonatúj albumon található egyébként ez is, ugyanúgy, mint a Shine. Na, csak megemlítettem, te a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, utána mindig mix műsor érkezik, 7 és 9 óra között, ugye két hete már így vagyunk, az pedig nem más, mint a Light Session. Hétfőn DJ Bóli, aztán DJ Yellow, Spy the Ghost, DJ Major Gabe, a mai napon pénteken pedig ESB lesz veletek, vasárnap pedig 8 és 10 között BRK, utána pedig a Launch Session érkezik, 10 és évfél közé. No, de jó hírem van, szombaton sem maradtok mix műsor nélkül, a Saturday Live Session 8 órától egészen 10 óráig tart DJ Hubik műsor vezetésével, utána pedig a Club Session éjterep 2 órában éjfélig, például Robin Schulz Sugar Radio showjával. Itt pedig most ABTB-vel, Topikkal és E7S-szel a Your Love érkezik, a harmadik.

Az első ezen a héten az Anatrés 54 Ultra Collab Talk to You. Én pedig megköszönöm már a sőt az egész hétre kitüntető figyelmet. 5 és 7 óra között a Forrás Chartert, ma például a Dance Chart alapú rondon hallottad. Fogod hétfőn is, akkor majd az európai kedvencekkel jelentkezem. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén, de ahogy ma már emlegettem, ESB lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 7 órától pedig indul a szombat délelőtti program. Én Zimmeler Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok, köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás viszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session az pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!

0: Buenos Morgen!
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! A várandóság alatt két alkalommal is lesz szifilisz szűrés. Major Beáta, a Tatabányai Szentborvála kórház védőnője elnyerte az év védőnője elismerést, jövedéki adó mentesen is csak adóhatósági bejelentéssel lehet párlatot készíteni. 3 perc múlva 7 óra a mikrofonnál Nemes Kitti. Major Beáta, a Tatabányai Szentborbála kórház védőnője elnyerte az év védőnője elismerést. Az intézmény a közösségi oldalán azt írja, a szakmai díjat a Magyar Védőnők Egyesülete 2011 óta minden évben azoknak a védőnőknek ítéri oda, akik kiemelkedő színvonalú szakmai munkájukkal, emberi értékeikkel és közösségükért végzett áldozatos tevékenységükkel példát mutatnak. Hozzátették, idén a kórházi védőnő kategória díjazottja Major Beáta, a Tatabányai Szentborbála kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának védőnője lett. A várandóság alatt két alkalommal az első és a második trimeszterben is lesz szifilisz szűrés, mondta a kormány szóvivő sajtótájékoztatón. Szondi Vanda a kormány szerdai ülésének döntéseiről beszámolva közölte, amellett, hogy a szifilisz szűrést a várandóság első harmada mellett a második trimeszterre is kiterjesztik, magas fertőzési kockázat esetén, illetve ha a nő nem vett részt várandós gondozáson, akkor a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. A gyors teszt eredményéről az újszülöttet ellátó orvost haladéktalanul tájékoztatni kell, pozitív eredmény esetén pedig gondoskodni kell az anya megfelelő kezeléséről, mondta. A szóvívő megjegyezte, a szabályozása már folyamatban lévő várandós gondozásokra is kiterjed. Jövedéki adómentesen is csak adóhatósági bejelentéssel lehet párlatot készíteni, és csak saját gyümölcsből. Ezt a párlatot csak a főző családja, illetve vendégeik fogyaszthatják, el nem adható, emlékeztetett közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tavaly tájékoztatásuk szerint 215 ezer liter pálinkát főztek így Magyarországon. Az adómentes pálinka főzéshez a közlemény szerint számos feltételt kell teljesíteni, így például a főzés előtt kell bejelenteni az adóhatóságnak, és arról is tájékoztatni kell utólag a NAV-ot, ha valaki többet főz a tervezetnél. A bejelentések papíralapon és elektronikusan az online nyomtatvány kitöltő alkalmazás használatával is benyújthatók. A jövedéki jogszabályok szerint egy háztartás egy évben vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként készíthet, vagy készítethet párlatot, tehát nem lehet ugyanazon évben főzdében főzetni és otthon is főzni. 17 ország 300 fiatalja vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen, közölte a szervező Rákóczi Szövetség pénteken az MTI-vel. Emlékeztettek, a tábor 1989 óta minden év augusztusában közös találkozásra hívja a Kárpát-medencében és a világ más országaiban élő magyar egyetemistákat. A magyar egyetemisták mellett egyebek mellett az Amerikai Egyesült Államokból, Argentinából, Ausztráliából, Brazíliából, Kanadából, valamint számos európai országból érkeznek a táborba fiatalok.
0: Időjárás.
1: Késő este éjszaka sem érkezik változás, szombaton folytatódik az alapvetően felhőtlen, szikrázó napsütéses, csapadékmentes időjárás. A hőmérséklet holnap reggel 16, délután pedig 34 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgen, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Rédl Ádámmal. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Szép estét kívánok! Fedett színpad épül az esztergomi Várszínházban, feloldották az energiatakarékossági intézkedéseket Dorogon, életműkiállítás nyílik Tatán. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. augusztus 14-én, pénteken este 8 órakor. A nyári évad végén megkezdődik az esztergomi Várszínház színpadának befedése. Egyúttal új székeket kap a 250 főt befogadó nézőtér, mondta el az MTI-nek a színház igazgatója. Horányi László tájékoztatása szerint az időjárás viszontagságaitól védő, könnyű szerkezetes színpadfestést alakítanak ki, valamint korszerű székekre cserélik a nézőtér 90-es évek elejéről származó háttámla nélküli fapallóit. Az átalakítás után a színházban helyre szóló jegyeket értékesíthetnek majd. A beruházás az elektromos hálózat, az öltözők és a vizes blokkok megújítására is kiterjed. Az igazgató hozzátette, hogy a 36 éve működő színház produkcióit a nyári hónapokban éves átlagban 10 000 körüli néző látogatja. A fejlesztés egy magyar-szlovák határmenti kulturális turizmust fejlesztő együttműködés része, az Interreg 6 Magyarország-Szlovákia program támogatásával valósul meg, mondta el Horányi László. Az összesen közel 400 millió forintos projektben lábatlan vízi színpadának infrastruktúráját fejleszti, Bényben a helyi tájházat alakítják át turisztikai központtá, Érsekújváron pedig megújítják a fogdbástyát és szabadtéri rendezvényteret hoznak létre. A zselízi csemadok a Zaher-házban az osztrák cukrász családnak állít emléket egy kiállítással és látványkonyhával, az épület tető terében pedig kialakítja az alsó garammente TDM irodáját. Az esztergomi Várszínház 1962-ben alakult, a vár felújítása már úgy történt, hogy itt kaphasson helyet az új színház, mely 1990 óta működik jelenlegi helyén, a budai toronyban, amely egy várfalakkal övezett katlan. A színpad a régi török temető helyén található. Az úgynevezett romantikus csalás egy olyan átverési forma, amely során a kiberbűnözők hamis társkereső profilt hoznak létre, hogy elnyerjék az áldozat érzelmi bizalmát. Ezek jellemzőiről beszélt rádiónknak Kovács Bianca, Beatrix rendőrfőhadnagy, a Komárom-Esztergomban, amely során a kiberbűnözők hamis társkereső profilt hoznak létre, hogy elnyerjék az áldozat érzelmi bizalmát. Ezek jellemzőiről beszélt rádiónknak Kovács Bianca, Beatrix rendőrfőhadnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság kiemelt

0: elkezd különböző indokokkal pénzt kérni. Például ilyesmik szoktak talán leggyakrabban előfordulni, hogy szerelmem, nem tudok hozzád eljönni, mert szükségem van pénzre, és kérlek, küldj, és ide küldj, oda küldj, és akkor utána persze nyilván ugye a szerelmes másik fél pedig fogja küldeni a pénzt mindenféle kérdés nélkül, lévén, hogy megbízik ugye az elkövetőben. Itt általában mindenféle külföldi számlákra szokott elmenni a pénz, hogy ez is bonyolítsa a dolgokat, és hát utána egyszer csak vagy a sértettünk jön rá, hogy itt valami nem stimmel, mert hogy egyébként nem kerül sor után a személyes kapcsolat felvételre, telefonálásra, semmire, vagy pedig benne marad ebben a spirálban, és akkor halmozuk az adósságokat, kölcsönkér, és akkor ez egy ilyen lejtő lefelé igazából. Nagyon sokszor még egyébként nekünk sem szokták ezeknél a csalásoknál azt elhinni, hogy egyébként ez egy sajnos egy bűncselekmény. Teljesen abban a hitben vannak, hogy ez abszolút valós. És hogyha valaki esetleg menet közben egyébként rájön arra, hogy ez mégiscsak van itt valamilyen probléma, és mondjuk megszakítja a kapcsolatot ezzel az illetővel, akivel eddig beszélgettek, akkor utána szokott még jönni, amikor az elkövetők próbálnak további pénzt kicsalni, hogy az FBI nevében is felkeresik mondjuk akár, csak a példa kedvéért, mert egyébként itt is nyilván ugye több opció van, de mondjuk vegyük az FBI-t, az FBI nevében felkeresik a sértettet, hogy hát igen, hogy ez bűncselekmény, és hogy a külföldi hatóságok nyomoznak, és hogy ezért fizetni kéne, stb., és akkor ugye további pénzösszegeket tudnak még a sértettől lenyúlni, már ami ugye megmaradt. Ugye ez elég nehéz téma, mert hogy nyilván az ember próbál érzelmileg kapcsolódni, és ugye pont ezt szokták az elkövetők kihasználni. Totál ismeretlen személyeket ne jelöljünk vissza Facebookon. Tehát nem tudjuk, hogy honnan kerül elő. Ugye általában ezeknek ugye a profilja is nagyon hiányos kitöltés, ugye ezt is érdemes nézni, hogy mikor hoznánk esetleg létre azt a profilt, mert általában ezek ugye nem is ilyen nagy múltal rendelkező régebben létrehozott profilok, hanem mindig valamilyen frissek. A profilon megosztott képek, profilkép, ugye erre is érdemes rákeresni mondjuk Google-ben, mert hogy nagyon sokszor ilyen Google-ből letöltött teljesen random képeket találhatunk meg mondjuk profilképnek, és akkor ugye ez is lehet már egy jel, hogy jó, hát itt valami nem stimmel, hogy ez nem egy valós személy, vagy nem az a személy, akire mi gondolunk. Ugye ez már furcsa, hogyha mondjuk nem maradott a beszélgetés mondjuk Messengeren, ahol először fölvették a kapcsolatot, vagy Facebookon, hanem jaj, menjünk, beszéljünk, akkor inkább WhatsAppon, beszéljünk inkább e-mailben. Jellemző ilyenkor a hitegetés, majd akkor, majd találkozunk, majd beszélünk, tehát mindig van benne egy ilyen terelés, egy hárítás, hogy azért lehetőleg ne legyen mondjuk olyan kapcsolat, hogy akkor telefonos, ahol mondjuk a hangját hallhatná, nyilván akkor kiderül, hogy lehet, hogy nem is beszél az illető abszolút sem magyarul, angolul, sem normálisan. Ezekre érdemes talán odafigyelni.
1: Augusztus 11-én éjfélkor véget ért a másodfokú hőségriasztás, a napi legmagasabb hőmérséklet mérséklődésével pedig Dorogon is feloldották a korábban bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, közölte Dorog város önkormányzata. A tájékoztatás szerint a város szökőkutyai ismét üzemelnek, valamint visszakapcsolták a Szent Borbála plébánia templom, a dorogi Szent József plébánia templom, az agóra és az intézmények háza díszkivilágítását. A Nipül Stefánia városi uszodában ismét használható a szauna és a gőzkabin is. A városházán az ügyfélfogadási időszakokon kívül újra engedélyezett a klímahasználat. Az önkormányzat közölte, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, és szükség esetén meghozza a megfelelő intézkedéseket. Egyúttal arra kéri a dorogiakat, hogy otthonaikban továbbra is felelősen használják az ivóvizet és az elektromos áramot. Vésmit Róbert, szügyéni szobrász és fafaragó művész, Magyar Zsoltár, Isten, Haza, Család, Fába vésett hitvallás című életmű kiállítása nyílik meg Tatán. Augusztus 15-én 16 órakor a Tatai Német Nemzetiségi Múzeumba várják az érdeklődőket. A tárlat augusztus 30-áig lesz megtekinthető. És végül sport. Augusztus közepén ismét felbőgnek a motorok oroszlány környékén, írja a kemma.hu. A 11. oroszlány ralli mezőnye augusztus 15-én és 16-án érkezik a térségbe, ahol a megszokott szakaszon kell helytállniuk az autósport szerelmeseinek. A hagyományos nyárvégi futam ezúttal is az oroszlány Pusztavám gyorsasági szakasz köré épül. A látványos felvezetés szombaton 19 órakor lesz oroszlány belvárosában, a polgármesteri hivatal előtt, ahová a versenyzők mellett a családokat és a legkisebbeket is várják a szervezők az előző évekhez hasonlóan. A hírperceket hallották Hittaler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Ugye, bírjátok még!

0: lemezjátszók mögött ESB.
1: Off my face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.
0: A lemezjátszók mögött ESB.
1: Off my face, don't know where I am, 'cause I got my

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A

szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled!

Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió. Benne egy újabb hazai kedvel.

0: óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5

0: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel I. és Rolanddal, és

Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: muszáj lesz lépnem. Érzem, hogy vége.
1: Ha ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig veled.